0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ASMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: James.

A 90-es évek zenéi az SMR-ben, a 107,1-en. Like a

0: love somebody, set them free.
1: Hat óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

jobb. Min négyes, ami megfog, az utolsó katona a sorba, utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csembe, utoljára csaptam. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as években.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Dici proprio bene di mica. E c'è un dolore in tutta cosa. Chiamo d'un catene, chi va santi. C'è un po' di mia parte, ma che bello che andiamo ancora.
1: Apró hirdetések.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
1: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 0625-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 illetve 064 161 0625 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
2: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Időtálló slágerek.
2: A 70-es évek magyar kedvencei.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: És most vissza a 80-as évekbe.
7: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
8: Vissza a 80-as évekbe.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A 90-es évek zenéjének legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán.

0: mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: Álláshirdetés.
7: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
8: Nyolc óra van.
9: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Köszöntöm Önöket, a rövid híreket Csernai Pannától hallják. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol a folyamatosan erős szél és a nehezen megközelíthető sűrű növényzettel borított terep akadályozza az oltást. A dél-szerbiai Lebán közelében, Slisane településen mintegy 15 hektáron pusztít a tűz, ezért 12 ház lakóit evakuálták, és a sűrű füst miatt egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. A lángok a Radán-hegy felé terjednek, miközben mintegy 30 tűzoltó dolgozik a helyszínen. Nizsből és Donyevácból is érkezett erősítés. Aktív a tűz a Krájevó melletti Sztolovi-hegységben is, ahol mintegy 200 hektár égett le, míg a Vránye közelében fekvő Lukovó térségben mintegy 1000 hektárt érint a tűz. A Deliblati homokpusztán cseh, román és szlovák helikopterek, valamint román és német tűzoltó egységek is bekapcsolódtak az oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna vízszállításra képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel Szerbiának egy 12 tűzoltóból és 4 járműből álló egységgel, amelyet a szerb belügyminisztérium elfogadott. Szerbiában júniusban 120.401 dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés, közölte Sinisa Mália parlamentben. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Máli szerint a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 69,4%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108,6%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbérek emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. Dolly Parton halála miatt egy hétig félárbócon lesznek az amerikai zászlók. Ezt maga az amerikai elnök rendelte el. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közölte, hogy a zászlókat az Egyesült Államok egész területén augusztus 25-én helyi idő szerint este 18 órától engedik félárbócra. Az elnök Partont minden idők egyik legnagyobb country énekesének nevezte, és hangsúlyozta, hogy halála milliók számára jelent súlyos veszteséget. Soha nem volt hozzá hasonló, és soha nem is lesz, írta Trump, majd nyugalmat kívánt az elhunyt énekesnőnek. Dolly Parton 80 éves korában hunyt el, halálhírét családja jelentette be. Az énekesnő több évtizedes pályafutása során a country zene egyik legismertebb alakjává vált, emellett színésznőként és filantropként is jelentős örökséget hagyott maga után. Végül pedig az időjárás. Ma is meleg idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, időnként azonban megnövekedhet a felhőzet. Rövid ideig tartó eső vagy zápor elsősorban a hegyvidéki területeken fordulhat elő. Délután Vajdaságban az északi északnyugati szél időnként megerősödhet.
0: Egy óra múlva is
12: csak a legfrissebbek.
0: Friss hírek minden órában.
8: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
13: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Mozaikos jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Örülök, hogy ezen a szerda délelőtön is velünk tartanak. A műsort egészen 14 óráig követhetik itt a 107,1-en. Augusztus 26-a van, lassan már tényleg érezzük, hogy vége a nyárnak, most már az éjszakák sem annyira forrók, azonban a nappali csúcshőmérséklet ma 30 és 34 Celsius fok körül alakul, és ami még jó hír, hogy a nyár végén sem maradunk érdekes témák nélkül. Mielőtt azonban belevágnánk a mai műsorba, köszöntöm a névnaposokat, az Izsókat, Margitokat és Natáliákat ünnepeljük ma. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok, és természetesen a születésnaposokról sem feledkezem meg. Jó egészséget és sok örömöt kívánok! Nos, a mai mozaikban ismét több aktuális témával készültem. A következő órában elsőként már Zentára látogatunk, ahol hamarosan befejeződnek az egészségügyi és szociális épületeknél zajló munkálatok. A Zentai Városháza homlokzatán történt omlás okait is vizsgálták, és már nyilvánosságra hozták az erről készült szakértői jelentést. A részleteket Burány Hajnalka polgármester mondja el. Kishegyesen a nyári hónapokban szünetel a népkonyha program, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a rászorulók segítség nélkül maradnak. Arról, hogy hogyan oldják meg ebben az időszakban az élelmiszer biztosítást, szintén beszámolunk, és Topolyára is ellátogatunk, hiszen a Topolya Község Múzeumának múltjáról, gyűjteményeiről és mindennapi feladatairól beszélgettünk az intézmény igazgatónőjével, de Magyar Kanizsa is szóba kerül, hiszen ismertetjük a közelgő Magyar Kanizsai Vadásznap programjait. Kovács Szilveszter szervező mondja majd el, mivel készülnek. És természetesen, ahogy mindig, ma is lesz Beszéljünk róla a 14 órai híreket követően. Ezúttal Barna Barnabás csillagász, a Szegedi Tudomány Egyetem kutatója lesz a vendégünk, akivel az univerzumról, a csillagászok munkájáról és arról is beszélgetek, hogy mit érdemes mostanában megfigyelni az éjszakai égbolton. Tehát tartsanak velünk ebben a pár órában, érkezem még majd út- és határhelyzettel, időjárás jelentéssel, árfolyammal és természetesen közérdekű információkkal, úgyhogy mindenképp maradjanak velünk, ha pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, esetleg üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Rádiónk főisfelelő szerkesztője Dédic Zuzanna, műszaki munkatárs Farkas Ervin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kezdődjön hát a mozaik. Kellemes rádiózást!

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Augusztus 26-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 56 para, a svájci frank 125 dinár 22 para, az angol font 137 dinár 17 para, az amerikai dollár pedig 100 dinár 64 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk.
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumár.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
6: Rádiódiszkó.
7: Oké.
3: Ajánlót hallottak.

Lapszemlével folytatódik a Mozaik, már a kezemben tartom a Magyar Szó legfrissebb számát. Nézzük a címoldalon, mi olvasható. Nos, többek között az, hogy 10 000 hektáron pusztító lángok tervezetet készítenek a deliblati homokpuszta helyreállítására. Továbbá pedig kinek jár a támogatás, ez is kiderül, és megkérdőjelezett átütemezés, Sinisa Máli, az átlag fizetés 9%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Ezekről tudnak olvasni a címoldalon, majd pedig a folytatásban a további oldalakon. De napozzunk egyet, külföldön az ukrajnai háborúról tudnak részleteket, meg továbbá pedig az USA gazdasági számüzetésbe küldeni Iránt kitekintő rovatban támogatás érkezik a Széchenyi pihenőkártyára. De lapozzunk is tovább, hiszen 12-éig kérják a választásokat, erről tudnak részletesebben olvasni, valamint jól haladnak a tárgyalások a NISZ ügyében. Ez is megtalálható az újságban. Ami pedig a közéletet illeti 6. oldalon, nos, kreatív szünidő a TAN emlékházban, pacalfehőző fesztivál 7-szer nagy kikindán, de szeptemberben gombóc fesztivál is várja az érdeklődőket. 7. oldalon pedig a művelődés rovatban az Interetno fesztiválról tudnak olvasni, de emlék hétvége lesz a Mohácsi csata hősei tiszteletére. Ez is megtalálható az újságban. Továbbá, ami Szabadka rovatot illeti, hát gazdag programkínálat várja majd a látogatókat Szabadka város napján. Koncertsorozat, félmaraton és borkorzó is várja majd az érdeklődőket. Tovább lapozom, és ami pedig Újvidék rovatot illeti, hát drágul a társasház kezelés. Ez egy kérdőjellel van feltüntetve, és egy kicsit hosszabban leírva, hogy ez pontosan mit is jelent. De itt van még az is, hogy ünnepel a Horgásziget, zentai tűzoltó lányok sikereiről olvasanak a Tiszavidék rovatban, valamint arról, hogy hímzés 100 év tükrében magyar kanizsa csodákat rejt, hogy miért? Ez megtalálható az újságban. Topolya Kishegyesen pedig a helyzet a következő, kétnapos horgásziskolát szerveznek, és közösen a színházért Bácskosút-falván önkéntes munkaakcióval takarítják ki a nézőteret. Ami pedig még megtalálható az újságban, az nem más, pedig minden, ami sport, illetve hát a Magyar Szó rejtvény melléklete tartozik a szerdai számhoz. Úgyhogy, ha érdekli önöket az imént elhangzott témák sokassága, akkor tegyenek egy sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolják meg a Magyar Szót.

A Szabadkai Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatója szerdán, augusztus 26-án. 71 esztendős korában meghalt Slavica Milodánovics, Szabadka, Dusan Petrovics utcai lakos. Temetése ma 12 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funerő temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm Önöket, a rövid híreket Csernai Pannától hallják. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol a folyamatosan erős szél és a nehezen megközelíthető sűrű növényzettel borított terep akadályozza az oltást. A dél-szerbiai Lebán közelében Slisane településen mintegy 15 hektáron pusztít a tűz, ezért 12 ház lakóit evakuálták, és a sűrű füst miatt egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. A lángok a Radán-hegy felé terjednek, miközben mintegy 30 tűzoltó dolgozik a helyszínen. Nizsből és Donyevácból is érkezett erősítés. Aktív a tűz a Krájevó melletti Stolovi-hegységben is, ahol mintegy 200 hektár égett le, míg a Vránye közelében fekvő Lukovó térségben mintegy 1000 hektárt érint a tűz. A Deliblati homokpusztán cseh, román és szlovák helikopterek, valamint román és német tűzoltó egységek is bekapcsolódtak az oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna vízszállításra képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel Szerbiának egy 12 tűzoltóból és 4 járműből álló egységgel, amelyet a szerb belügyminisztérium elfogadott. Szerbiában júniusban 120.401 dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés, közölte Siniša Mália parlamentben. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Máli szerint a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 69,4%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108,6%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbérek emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. Dolly Parton halála miatt egy hétig félárbócon lesznek az amerikai zászlók. Ezt maga az amerikai elnök rendelte el. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közölte, hogy a zászlókat az Egyesült Államok egész területén augusztus 25-én helyi idő szerint este 18 órától engedik félárbócra. Az elnök Partont minden idők egyik legnagyobb country énekesének nevezte, és hangsúlyozta, hogy halála milliók számára jelent súlyos veszteséget. Soha nem volt hozzá hasonló, és soha nem is lesz, írta Trump, majd nyugalmat kívánt az elhunyt énekesnőnek. Dolly Parton 80 éves korában hunyt el, halálhírét családja jelentette be. Az énekesnő több évtizedes pályafutása során a country zene egyik legismertebb alakjává vált, emellett színésznőként és filantropként is jelentős örökséget hagyott maga után. Végül pedig az időjárás. Ma is meleg idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, időnként azonban megnövekedhet a felhőzet. Rövid ideig tartó eső vagy zápor elsősorban a hegyvidéki területeken fordulhat elő. Délután Vajdaságban az északi, északnyugati szél időnként megerősödhet.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: Zentán több fontos beruházás is a befejezéséhez közeledik. Hamarosan elkészül a Szociális Védelmi Központ épületének, valamint a Tornyosi Egészségház 2. rendelőjének energetikai korszerűsítése. Közben a zentai városháza homlokzatának július 25-i omlása miatt is fontos feladatok állnak az önkormányzat előtt. Elkészült az esetet vizsgáló szakértői jelentés, amely az omlás okait és a szükséges biztonsági intézkedéseket is részletezi. A beruházásokról, a városháza állapotáról és a következő időszak terveiről Burány Hajnalkát, Zenta polgármesterét kérdezte Dédi Szuzanna.
3: Kezdjük az egészségügyi és szociális intézmények korszerűsítésével. A munkálatok, hogyha jól mondom, májusban kezdődtek. Hol tart jelenleg a beruházás?
4: Így van, maguk a munkálatok májusi hónapban kezdődtek el, és lassan a befejezéséhez közelednek ezek a munkálatok a Szociális Védelmi Központ épületén, illetve a 2. számú vagy Tornyosi Egészségház épületén. Én azt gondolom, hogy éveken át elég komoly kihívást jelentett az épületek elavult állapota, és ugye a rosszul szigetelő ablakok, a magas energiaköltségek, illetve az egyre növő energiaköltségek, a korszerűtlen világítás igazából mind az ott dolgozóknak, illetve az egészségügyi ellátást igénybevevők számára a mindennapokat megnehezítették. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most egy nagyon komoly és egy nagyon régi problémára találtunk megoldást. Egy több mint 50,9 millió dináros projektről van szó, amit a Tartományi Energiaügyi Építésügyi és Közlekedési Titkárság támogatásával tudtunk Zentára hozni. Igazából, ami magukat a munkálatokat illeti, itt igazából a külső falak hőszigetelése, a födém szigetelése, illetve új többkamrás, modern nyilászárók, illetve ajtók, ablakok beépítése zajlik jelenleg, illetve ami az egészségházat illeti, ott termosztatikus szerepek és kaloriméterek felszerelése, a fűtés korszerűsítése, illetve az energia hatékonyság szellemében történik a felszerelés, és LED-világítást építettek ki a helységekben. Ami a Szociális Védelmi Központot illeti, ott is ugye fal, illetve födémszigetelés zajlik, illetve a nyilászárók cseréje, és ott is igazából a fűtésnek a korszerűsítése, kaloriméterek beépítésével.
3: Ezek tehát mind energetikai beruházások, gondolom egy komolyabb megtakarítást várnak ettől.
4: Így van, pontosan, tehát igazából a fal és a födém hőszigetelésével azt gondolom, illetve a fűtésnek a korszerűsítésével én úgy gondolom, és ezt is várjuk, ugye, hogy energiahatékonyabb lesz maga a fűtés, illetve hát ugye a nyilászáró cseréje is ebben nagyon, nagyon komoly szerepet játszik.
3: Mikor mondhatjuk ki egyébként, hogy ez a beruházás teljes egészében elkészül?
4: Ugye hát mindenki türelmetlen, és nagyon várja már mindenki, hogy befejeződjenek a munkálatok, hiszen fel vannak állványozva az épületek, a munkások jönnek, mennek, zajlik a, illetve tetőcsere is volt, ami ugye nagyobb munkálatokat, nagyobb erőfeszítést vett igénybe. Egy picit munkálatok, hiszen fel vannak állványozva az épületek.

0: eljárás esetleg rosszabbra fordulhat, és az még inkább elhúzza a kivitelezést.
1: Térjünk át a Városházára. Ugye július 25-én egy körülbelül 140 kg-os díszbetonelem szakadt le a homlokzatáról. Mit lehet most már biztosan tudni az omlás okáról? Elkészült ugye egy szakértői vélemény is. Mi van ebben, mi szerepel ebben, milyen információk, és hát kell-e egyébként attól tartani, hogy a homlokzat más részein is hasonló problémák lehetnek?
0: Hát így van, július 25-én elég váratlanul ért bennünket, ami megtörtént. A maga ennek a tisztító elemnek a leszakadása, leesése. Tekintve, hogy kiemelt műemlékről van szó, így azért a törvény előírásokat megfelelően, előírásoknak megfelelően kellett kezelnünk a helyzetet. Ugye azonnal tájékoztattuk a Műemlékvédelmi Intézetet, illetve egy független építészeti szakértőt kértünk fel, hogy hivatalosan egy szakvéleményt készítsen el. Igazából ebből a szakértői jelentésből megtudhattuk ennek a omlásnak, hogy így fogalmazzak, a valódi okát. A Városháza egy mintegy 110 éves épület, és hát az teljesen természetes, hogy az évtizedek során süllyedt. Igazából erre utalnak a szakértő szerint a földszinti és az emeleti folyosón egyszerűen csak rátekintéssel, odafigyeléssel látható repedések is. És így, ahogy ön is mondta, ez a 230 cm-es és mintegy 140 kilós díszelem, ami leesett, ez amikor 1914-ben építették magát a Városházát, akkor ez egy fémrögzítés nélkül oda dolgozott elemről volt szó, és igazából ez volt az, ami ugye az elmozgás, a süllyedés során elmozdult és elvált az épülettől. Ugye 2015-ben, mintegy 11 évvel ezelőtt volt egy felújítás, de akkor a felújítás során igazából ennek az elemnek a rögzítésével akkor nem foglalkoztak, tehát ez kívülről nem is volt egyáltalán látható. Amikor megtörtént ugye július végén ez a sajnálatos eset, és megtörtént a kivizsgálás, igazából ugye felállványoztattuk a kupulának ezt a részét, és akkor a mesterek leszették azokat a díszítő elemeket, ahol még látható volt, hogy esetleg omlás veszély van, tehát biztonságos most már a kupolának a körbejárása, a Városházának a használata, hogy így mondjam.
1: Tehát ezek mondjuk a biztonsági intézkedések, amelyek megtörténtek. Tervben van-e, hogy ez a 110 éves épület akkor megújuljon? Ugye említette azt is, hogy kiemelt műemlékről van szó, gondolom, hogy minden beavatkozásnál szükség van engedélyekre, szakvéleményre, tehát azért gondolom, hogyha ez meg is történik, akkor egy hosszabb folyamat részeként.
0: Így van, tehát a műemlékvédőkkel gyakorlatilag mi napi, heti kapcsolatban voltunk, mindent egyeztettünk és átbeszéltünk természetesen, tehát a következő lépés az mindenképpen az kell lenni, hogy ezt a homlokzati részt, amit most biztonságossá tettünk, ezt azért megújítsuk, hogy ismét visszakapja a Városházának az előső része, illetve csak maga a kupola, mert itt csak a kupoláról beszélünk, régi pompájában tudjon zent a központjában díszelegni, hogy így mondjam.
1: Hogyha egy kicsikét távolabbra nézünk, akkor hamarosan Zentán is városnapot ünnepelnek, hol tartanak az előkészületek, mire számíthatnak az érdeklődők, és hát mi most Zent a legfontosabb beruházási prioritása, az előbbieket említettük, és ezeken felül, vagy ezeken túl még?
0: Hát igen, szeptember 11-én ünnepeljük mindig a Zentai csata évfordulóján Zent a város napját. A Zentai csata 329. évfordulóján is nagyon színes és nagyon sokrétű programmal készülünk. Gyakorlatilag szeptember 4-től szeptember 13-áig tartó programsorozattal, ami több helyszínen fog megvalósulni. A város főterén, a pavilonban, a művelődési házban, a kamarateremben, a kis zsinagógában, múzeumban, a sportcsarnok előtt lesz a népünnepi, illetve a Jézus szíve templomban. Úgyhogy szeptember 4-én pénteken indul a városnapi rendezvénysorozatunk, ahol a hagyományápoló csoportok fellépése várható a pavilonban. Másnap Tamóra Fesztivál szombaton este, vasárnap pedig táncos mulatság lesz, ahol a zentai táncos klubok és egyesületek fognak bemutatkozni. Utána szeptember 7-én várható a művelődési házak a kamaratermében a Zentai Mécsvirág együttesnek a 20.

0: évfordulója, fennállásának 20. évfordulója alkalmával megrendezendő gálakoncert, 9-én pedig a kis zsinagógában lesz a zentai csatapiknik, hiszen már hagyományá próbáljuk tenni a zentai csata rockoperának a felvételének a leadását, ilyenkor a kis zsinagóga udvarában, hogyha jó az időjárás, és a körülmények megengedik, akkor a zsinagóga udvarában kivetítőről lejátszuk ugye a rockoperát, amire mindig nagyon nagy az érdeklődés. 10-én pedig a kis zsinagógában, szintén csak akkor már bent a kis zsinagógában lesz egy kiállítás megnyitó, egy márai kiállítás, amit a budavári önkormányzat, a budavári testvértelepülésünk fog elhozni, valamint ugye a már hagyományos városnapi múzeumi kiállítás, Veres György kiállítása lesz megtekinthető. Alapvetően a városnapnak a csúcsa, hogy így mondjam, pedig szeptember 11-e, ugye amikor megkoszorultuk a zentai csata emlékhelyet, és utána a díszteremben megtörténik a díszülés.
1: Volt még egy kérdés, mi most még a legfontosabb beruházási prioritás az említettek mellett?
0: Igen, mindenképpen szeretném elmondani, hogy nagyon fontos újítások előtt állunk, én úgy gondolom. Ugye a LEED projektről már elég sokat kommunikáltunk a sajtóban, minden formájában, ahol több utca teljes körű felújítása fog zajlani. Van 8 utca, amit aszfaltozni szeretnénk. Új játszótér fog épülni lenne a Népkertben, illetve szabadtéri edzőterem, és folyamatban lévő befektetésről, vagy újításról, hogyha beszélünk, ugye a Dózsa-György utcában most zajlik a vízhálózatnak a felújítása. Tehát folyamatosan dolgozunk, tervezünk, újítunk, hogy a közösségünknek minél élhetőbb környezetet tudjunk teremteni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszámolt nekünk. További jó munkát kívánunk önnek és önöknek Zentán. Burány Hajnalkát hallották, Zenta polgármesterét. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kiss János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A Vöröskereszt Kishegyes Községi Szervezete a nyári hónapokban szünetelteti a négy konyha programot, de ez nem jelenti, hogy a rászorulók élelmiszer nélkül maradnak. Rendszeresen tartanak osztásokat, és egyre több támogatás fut be főbb támogatóiktól. Az őszi időszakra is megvannak a terveik, de ezek attól függnek, hogy sikerül-e megoldaniuk az anyagi nehézségeiket. A községi szervezet titkárával Lakatos János beszélget.
1: A nyári hónapokban szünetel a népkonyha program. Mit jelent ez a felhasználók számára? Kérdezem Fontányi Andort, a Vöröskereszt községi titkárát.
2: Augusztus hónap folyamán aktívabb az együttműködés. Ismét a Vajdaság Élelmiszerbankra. Heti szinten hozzuk a belgrádi Maxiból az összegyűlt kenyér és zöldség, gyümölcs, pékáru adományokat, amik lejáratára üttiek, azokat péntekenként osztuk, és ez mellett még volt több nagyobb adomány is, szintén a Vajdasági Élelmiszerbanknak és a Maxi vállalatnak köszönhetően szétosztottunk körülbelül másfél paletta banánt, amiből tudtunk adni egyéb szervezeteknek, nyugdíjas egyesületeknek, meg hát folyamatosan is jön. Most pedig kaptunk még paradicsomot és ajvárt, úgyhogy ezen a héten azt is tudunk osztani. Péntekenként a népkonyha felhasználóknak elsősorban, de ez mellett még aki hozzám fordult segítségért és igényelte ezeket az élelmiszereket, amikből volt a raktárkészleten, akkor segítettünk más polgároknak is. És ez a terv itt az augusztusi hónap folyamán, hogy élelmiszerosztást biztosítsunk péntekenként, meg a tapasztalat is azt mutassa, hogy ez csak növekvő tendenciában van a Vajdaság Élelmiszerbanknál, mert egyre több a különböző élelmiszer, amiből nagyobb mennyiség van, azt ugye osszuk tömegesebben, amiből kevesebb van, az pedig a programokra, mivel az aktivitásokra tartsuk fönt.
1: És mik a terveik az elkövetkező időszakra vonatkozóan?
2: Nyár végével különböző rendezvények vannak a gyerekek részére. Mi külön most ebben a nyári szezonban nem szervezünk, de részt veszünk más egyesületeknek az eseményein, és a gyerekeket bekapcsolva elsősegély bemutatókat tervezünk tartani több helyszínen. Ősztől pedig, hogyha megoldódik a pénzügyi helyzetünk, és tudunk keretet biztosítani az önkormányzat vagy egyéb támogatók segítségével a Vöröskereszt működésére, akkor kezdjük az iskolákban való foglalkozásokat. Továbbra is heti szinten osztjuk az élelmiszert a polgártársainknak a község mindhárom területén. Ruhát osztunk heti szinten, és októbertől a tervek szerint folytatnánk a népkonyha programot heti 5 alkalommal az étel készítését és osztását.

Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mutat a hőmérő, ma egész nap túlnyomóan napos meleg idő lesz, 30-34 körüli csúcsokkal, így hát érdemes a hűvösben tartózkodni, és figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. A sofőrök pedig fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben, hiszen az információim szerint több helyen is rendőri ellenőrzésre lehet számítani, például Topolyán a Vénusz fürdőnél radaroznak, Tornyoson az önkiszolgálónál is ott vannak a rendőrei, valamint Sándornál az Interkódnál. Most 9 óra 47 a pontos idő, hamarosan hírekkel érkezik a stúdióba Didics Zsuzsanna, utána pedig majd folytatjuk a mozaikot, tartsanak velünk!

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol folyamatosan erős szél és a nehezen megközelíthető sűrű növényzettel borított terep akadályozza az oltást. Aktív a tűz a Krájevó melletti Stolovi hegységben is, ahol mintegy 200 hektár égett le, míg a Vránye közelében fekvő Lukovó térségében mintegy 1000 hektárt érintett a tűz. A Deliblati homokpusztán cseh, román és szlovák helikopterek, valamint román és német tűzoltóegységek is bekapcsolódtak az oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna víz szállítására képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel Szerbiának egy 12 tűzoltóból és 4 járműből álló egységgel, amelyet a szerb belügyminisztérium elfogadott. Újabb üzenetváltás zajlik Belgrád és Brüsszel között. Alexander Vučić szerb elnök szerint Marta Kos uniós bővítési biztos Szerbiára gondolt, amikor arról beszélt, hogy az Európai Uniónak nincs szüksége trójai falovakra. Vučić erre ironikusan azt mondta, ha cinikus és udvariatlan lenne, úgy fogalmazna, hogy Kos talán inkább juhokat látna szívesen, mint lovakat. A szerb elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is az Európai Uniós csatlakozás útján halad. Kos várhatóan hamarosan Belgrádba látogat, a pontos időpont azonban még nem ismert. Vučić szerint a következő uniós csatlakozási klaszterek megnyitása rajta kívül senkit sem érdekel. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád Ovcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mintegy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Jovan Marković, a szerbiai koridorok műszaki előkészítési és tervezési ágazatának igazgatója szerint a beruházás műszaki szempontból összetett, ugyanis elsősorban olyan autópálya nyomvonalról van szó, amely Bánát és Dél-Bácska sík mezőgazdasági területein halad keresztül. Nagy kihívást jelent, hogy olyan mezőgazdasági gazdaságokat is érint, amelyek egyáltalán nem kisméretűek, tette hozzá. A szakember közölte, a munkálatok a terveknek megfelelően haladnak. Július utolsó hetében több mint 70 ezeren léptek be illegálisan a Marokkóval határos spanyol Ceuta városába. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította a városban kialakult migrációs helyzetet. Többségük egy-két napon belül visszatért, 5-10%-uk azonban Ceutában maradt. A helyzet kezelésére a kormány egységes parancsnokságot állít fel. A testület feladata lesz egyebek mellett a humanitárius intézkedések összehangolása, az illegális bevándorlók visszaküldése, valamint a menedékkérők és a kísérő nélküli gyerekek elhelyezésének megszervezése. A térségben jelentősen növelték a biztonsági jelenlétet. Marokkó katonákat, drónokat és haditengerészeti egységeket is vezényelt a határhoz, míg Spanyolország több mint 1500 biztonsági tisztet mozgósított.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fok van, ma is meleg idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, időnként azonban megnövekedhet a felhőzet.
6: Hírműsorok óránként.
8: Programajánlatok.
9: Határhelyzet.
8: Időjárás.
10: Közérdekű információk.
11: Itt az SMR-ben.
6: Reklám következik.
12: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Beléptünk a Mozaik harmadik órájába, jobbnál jobb slágerekkel tarkítjuk a műsort, így érdemes velünk maradni a továbbiakban is. És hát felhívom most a segíteni vágyó hallgatók figyelmét, hiszen ma lehetőség van egy nemes cél érdekében tenni. A Vajdasági Véletömlesztési Intézet értesítése szerint ma 13 óra és 17 óra között véradási akciót szerveznek Pancsován a Vöröskeresztben, valamint már 9 órától egészen 13 óráig Zomborban, szintén a Vöröskereszt épületében véradási akciót szerveznek. Egy csepp vérrel életeket menthetünk, aki teheti, vegyen részt rajta. Szintén a Vöröskereszt épületében véradási akciót szerveznek. Egy csepp vérrel életeket menthetünk, aki teheti, vegyen részt rajta.

0: Ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, valamint 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

Pénteken a hajnali órákban érdemes lesz kémlelni az eget. Látványos, részleges holdfogyatkozás lesz látható Európa több részéről is. A jelenség maximumakor a föld sötét árnyéka a hold korongjának több mint 96%-át takarja el, ezért a hold rozsdavörös színűvé válhat. A jelenség így szabad szemmel is biztonságosan megfigyelhető, távcsővel pedig még látványosabb lehet. Európában egyébként a legjobb helyzetben a nyugati területek, köztük Portugália, Spanyolország és Franciaország lesznek, de itt nálunk is érdemes majd az égre nézni. Szabadkáról a részleges fogyatkozás hajnali 4 óra 33 perc körül kezdődik, a leglátványosabb szakasz pedig napkelte előtt lesz. A hold ekkor már nagyon alacsonyan jár a nyugati-délnyugati horizont közelében. Érdemes ezért már 5 óra körül olyan helyet keresni, ahonnan akadálytalan a kilátás nyugat felé. Nos, aki korán kell, mindenképp tekintsen az égboltra, mi pedig most zenélünk tovább, következik az ETA együttes.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

Ez itt a Mozaik, és hát most rövid út információval érkezem, ugyanis akik Zomborból utaznak Szabadka felé, vezessenek óvatosan, mivel Sári település kijáratánál Bajmok felé radarozás történik, de ez a helyzet Topolyán a stadionnál is. Tartsák be hát a közlekedési szabályokat, és vezessenek óvatosan, körültekintően, illetve maradjanak rádiónk hullámhosszán, hamarosan hírek, majd a következő órában a legjobb slágerek mellett Topolyára látogatunk, szó lesz Topolya község múzeumának múltjáról, gyűjteményeiről és mindennapi feladatairól. Tartsanak velünk!

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Dédics Zuzanna vagyok. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Kilerdzsics oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb szeptember 2. hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a harmadik vagy további gyermekként nevelkedő diákok jogosultak. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét. A NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciók időszakban nem alakultak ki üzemanyaghiányok Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Az új szabály azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek éves bevétele meghaladta a 3 milliárd dinárt. Az árakat nem csak az üzletekben, hanem a kereskedők internetes oldalain és a nyilvános adatok portáján is fel kell tüntetni, és minden változáskor frissíteni kell. A korábbi árakat is megőrzik, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat, és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezés elsősorban élelmiszerekre, csecsemőknek szánt termékekre és állateledelekre vonatkozik majd. Az intézkedés célja a nagyobb átláthatóság és az erősebb verseny. Kezdetét vette az egyházaskéri lakodalomépítő tábor, amelynek célja a régi verbicai lakodalmak hagyományainak felevenítése. Az első napon a helyiek és a környékbeliek közösen készítették elő a helyszínt, felállították a sátrat, rendbe tették a környéket, és megkezdődött a díszítés is. A munkát muzsika és jó hangulat kísérte. A program ma és holnap libatorral, néprajzi piknikkel és mesemondással folytatódik, pénteken pedig több mint 300 résztvevővel elevenítik fel a régi verbicai lakodalmakat.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 29 fokot mérnek, ma is meleg idő várható, a legmagasabb nappali csúcsérték 30 és 34 fok között alakul. Az ország nagy részén a napsütésé lesz a főszerep, időnként azonban megnövekedhet a felhőzet.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
0: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: Topolya kulturális arca. Terek, alkotók, közösségek. Ahol a hagyomány találkozik az új ötletekkel, az alkotás pedig közösséget teremt. Fedezzük fel, mi teszi igazán különlegessé Topolya község kulturális életét.
1: Topolya község múzeuma az 1800-as évek elején épült patinás Krajkastélyban. Kraj Pál táborszernagy egykori otthonában működik. Az intézmény 2002-ben a Szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlegeként jött létre, majd 2014-ben önállósult. A földszinten a község ismert polgárait bemutató tárlat várja a látogatókat. A régészeti és helytörténeti állandó kiállítás mellett a múzeum látogatók dr. Hadzsi János orvos hagyatékát és a művésztelepeket létrehozó Ács József képzőművész műveit is megtekinthetik. Az emeleti részen időszaki kiállításokat, hangversenyeket, műhelymunkákat és tudományos előadásokat is szerveznek. Az intézmény feladata, hogy begyűjtse, feldolgozza, raktározza és megőrizze, valamint hogy digitalizálja is mindazokat a tárgyi emlékeket, dokumentumokat, kéziratokat, fotókat, amelyek Topolya történetéhez és történelméhez kapcsolódnak. Ugyanígy őrzik néhány a községben született vagy alkotott ismert személy, tudós, művész hagyatékát, amelyek tudományos feldolgozását is biztosítják a kutatók számára. Topolya község múzeumáról Radákovics Marina igazgatónőt kérdezte Szabó Hangya Teréz.
2: Valamivel több mint 3 évtizeddel ezelőtt Topolyán, csak mint a Szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlege nyílt meg a Topolyai Múzeum, de most már önálló intézményként létezik és dolgozik, és pedig a Topolyai Község Múzeumaként. Mit jelent ez tulajdonképpen szakmai szempontból önöknek? Könnyebb vagy nehezebb így?
3: Sajnos be kell, hogy vajon, hogy nehezebb. Nagyon-nagyon kevés munkatárs kolléga dolgozik a múzeumban, tehát beleértve egy múzeumpedagógust, egy iparművészt, és jó magamat ugye igazgató, de a régészi feladatokat is én látom el. És mivel hogy ennyire lecsappant az alkalmazottak száma azáltal, hogy a Topolya Község Múzeuma önállósodott 2014-ben, ezért sokkal-sokkal nehezebb összehozni úgymond egy kiállítást, tehát hárman vagyunk, a költségvetésünk ugye, ugyanúgy, mint a kultúrában, mindenhol, nekünk is meg van szabva természetesen, és mondjuk egy évben legjobb esetben 3 önálló kiállítást tudunk megvalósítani, amiből az idén az elsőt májusban nyitottuk meg. Szeptemberben lesz majd egy kiállításunk a községi napok alkalmából, valamint november-december környékén a tűzoltóságról, hiszen a Topolyai Önkéntes Tűzoltó Testület tavaly ünnepelte megalakulásának 140. évfordulóját, amely keretében megkapta a Topolya város legnagyobb vagy község elismerését, a Pro Urbe díjat. Az idén Moray utcai Bácskos útfalvi tűzoltó egyesület, tehát önkéntes tűzoltók 150 évesek, és tavaly szintén a Gunarasi tűzoltó egyesület töltötte be a 100. évét.
2: Akkor tulajdonképpen így találják föl magukat, mert hogy lehet olvasni, ugye lehet tudni, hogy múzeumpedagógiai díjban is részesültek. Tehát valamit azért csak
3: persze
2: csinálnak, igen, illetve igen, feltalálták igen, igen magukat.
3: Tehát minden egyes kiállításunkhoz kötődnek múzeumpedagógiai foglalkozások. Tavaly a Csupaszín és Varázspor című kiállításnál, ugye a Mijanovics Erika iparművész önálló kiállítása volt, nagyon sok műhelymunkát tartott ő maga, tehát a maszkok, a bábuk alapján a gyermekek, ugye az óvodás és kisiskolás alsós tagozatok készítettek, papírból ragaszgattak, festettek, rajzoltak, amit ők elgondoltak, ami inspirációt adott a kiállításból nekik. Egy másik projektünk viszont Juhász Erzsébethez kötődik. Még 2023-ban sikeresen pályáztunk a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárral és művelődési házzal, tehát a szerbiai kisebbségi minisztériumnál 400 dinárt nyerve. Az elsődleges feladat az volt, hogy Juhász Erzsébet 2 meséjét lefordítassuk szerb, szlovák és ruszin nyelvre, hiszen Topolya községnek 4 hivatalos nyelve van. Ez megtörtént, és készült egy papírszínház. először magáról a házról, ahol egy kisfiú kincset keres, és különféle kincskereső túrák voltak például beépítve a programba, valamint a kolléganők szintén járták úgymond a terepet, tehát óvodákat, elsősorban bölcsödéket, és ott adták elő a mesét, méghozzá egy bőröndel, tehát amelyben régi tárgyak voltak, és igazából szerepeltek a mesében. Az idén pedig egy másik papírszínházzal járták a terepet, és szintén a múzeumban is tartottak foglalkozásokat. Szintén Juhász Erzsébethez köthető, az ő édesapjának annak idején Topolyán boltja volt, nagyon ismert és közkedvelt eladó volt, és ez is meg lett mind a négy nyelven csinálva, és ugyanúgy Csernik Attila illusztrációval egyébként özvegye illusztrációval van egyébként a színház is, vagyis a rajzok, a grafikák elkészítve, és akkor pedig a bőrönben olyan dolgokat vittek, amelyek a boltban lehettek annó, és nagyon-nagyon-nagyon közkedvelt volt, és utána pedig hirdettünk egy rajzpályázatot, amelyen az óvodások, a kisiskolások vettek részt, hogy mi ihlette meg őket a magából a meséből, a boltból, a bácsiról, az eladóról, és nemrég volt egy díjátadónk is, Janovics Erika volt a zsűri, ő zsűrizte a beérkezett munkákat, egy kisebb ajándékcsomagot állítottunk össze a gyermekeknek, tehát 40-45 gyermekről van szó, és nagyon-nagyon örültek, és nagy munkákat. Egy kisebb ajándékcsomagot állítottunk össze a gyermekeknek, tehát 40-45 gyermekről van szó, és nagyon-nagyon örültek, és nagyon jól fogadták, úgymond. Most viszont, ami

0: világhoz köthető, és elsőként igazából mi akkor kezdtünk ezzel foglalkozni, amikor dr. Hózsa Éva irodalomtörténész gyűjteményéről hallottunk, és többek között ugye azt is hallottuk, hogy ő mackó irodalmat tanított annak idején az MTTK-n, neki kabala medvei vannak. De mi tovább gondoltuk a koncepciót, és eljutottunk a Teddy Macihoz, és az ember nem gondolna egyébként, hogy a Teddy Mackónak története van, tehát igazi történelmi háttere. Lehet, hogy most már a gyermekek nem Teddy Mackóval alszanak, hanem más plusz állattal, de igazából a lényeg ugyanaz, hogy megnyugvást nyújtson, gyengétséget, ne féljenek, ez egy olyan társ, amely nagyon sokáig követi őket.
1: És ezt mind elmeséli a kiállítás, amelyet most készítenek elő?
0: Általában igen.
1: Szóval ez a cél. Ehhez is kapcsolódik igen, természetesen egy múzeumpedagógiai megmozdulása a múzeum munkatársainak mégpedig.
0: Tehát szintén alkalmaztuk a múzeumpedagógiá belül a papírszínházat, hiszen papírszínházunk már van. Ez egy régi Japánból eredő dobozka, tehát fadoboz, amelyben felváltva kell igazából az illusztrációkat cserélgetni. Tehát előről tesszük hátra, és így elevenedik meg a maga mese. Először is Vastag a Zsuhargita a Roosevelt történetet megírta mese formájában, Janovics Erika pedig illusztrálta a papírszínházat, és szintén ez is egy kiegészítő foglalkozás, mert van, amikor csak tárlatvezetést kérnek, valamikor csak foglalkozást kérnek, valamikor mindkettőt, úgyhogy ezzel is mi szaporítottuk úgymond a tevékenységeinket. Szintén könyvpromóciók is voltak, ugye nálunk a Csík Mónika visszatérő vendég, és nagyon-nagyon szeretik a gyermekek, egyébként az Erika illusztrálja az ő könyveit, és most pedig, ami ránk vár, az majd a községi napok lesznek szeptember 3. hetében, tehát mindig akkor van megünnepelve. Ide viszont egy vendégkiállítás fog jönni, tehát szeptember 17-én fog megnyílni Becséről, Becsé Múzeumból. Nekünk egyébként nagyon jó kapcsolatunk van a Becsei Városi Múzeummal, ugyanúgy a Szabadkai Városi Múzeummal is, és nagyon-nagyon szépen össze tudunk dolgozni. A kiállítás apropója második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója. A kiállítás címe pedig Pro Libertate, tehát a szabadságért. Egy kicsit régészet és történelem van ötvözve, mert Pecse környékén annak idején találtak egy pénzdepót. Tehát a depót azt úgy kell elképzelni, hogy a földbe leásták valamilyen akár szerves anyagban, például egy kis táskában belehelyezték a földbe, elásták, és megtalálták, és szerencsére a múzeumba kerültek. Hát ezek kurucpénzek. Ugye pont a felkelés a forradalomnak a hivatalos, úgymond pénzneme, és ez a régészeti része, úgymond a kiállításnak, és tervezünk még egy összedolgozást, tehát az majd még kiderül, hogy megvalósul-e vagy sem, egy kuruc egyenruhát elkészíteni. Természetesen az Erika, mint kosztümtervező készíteni el, tehát hogy ezzel is még egy kicsit emeljük a kiállításnak a szintjét, amely biztosan fantasztikus. Egyébként ez lesz, tehát most a következő kiállítás, amelyre készülünk.
1: Amennyire így a beszélgetésünk során kiderült, a múzeumnak kétféle irányú tevékenysége van. Az egyik az, hogy becsalogassa a nézőket különféle műhelymunkákkal a múzeumba, illetve kiállításokkal, a másik pedig az, hogy járja a terepet és elvigye az emberek helyébe, úgymond a múzeumot, a múzeum anyagát. Melyik a sikeresebb?
0: Mindkettő.
1: Tehát ezt továbbra is akkor a jövőben is hasonlóan fogják megszervezni a munkájukat.
0: Tehát ami bevált, azon nem kell változtatni, én úgy gondolom.
2: A műsor létrejöttét Topolya község önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

Chasey énekelt nekünk az imént, most pedig Csantavérre invitálom a hallgatóságot. Mohács 500 címmel megemlékezést tartanak a csata 500. évfordulójáról. Az eseményen részt vesz a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, valamint Nagy Tibor történész, a Kosztolányi Gimnázium igazgatója, aki előadást tart a környékünk oszmán megszállásáról. A program pénteken 17 óra 30-kor kezdődik a templomban, ahol egy rövid előadásban ismertetik a templomépítés történetét, majd két szavalat után a Vox Angelica gyermekkórus elénekli a Boldogasszony anyánk egyházi dalt, Utcai Róbert plébános rövid fohásza végeztével mindenki átvonul a Takács Gáspár községi terembe, ahol pedig 18 órától Nagy Tibor előadása következik. Aki teheti, vegyen részt az eseményen és az előadáson, magán a megemlékezésen. Mi most zenélünk tovább, jön a Republik.

stílusa van, és a csendben néha az is fontos, összesúgnak páran.

0: Charlie-val búcsúztatjuk a mozaik délelőtti óráit, hamarosan híradó következik Dédics Zsuzsanna szerkesztésében, majd utána folytatjuk a műsort, minden ami fontos, az terítékre kerül, és az utolsó órában pedig szervezővel ismertetem önöknek a közelgő Magyar Kanizsai Vadásznap programjait. Ne menjenek messze, a legjobb slágerek nálunk szólnak, például itt lesz még velünk Tolvaj Reni és Joe Cocker is, úgyhogy mindenképp hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

0: Ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket. Augusztus 27-én, csütörtökön, 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
4: Reklámot hallottak.
5: Dél van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: 35 tűz aktív Szerbiában, Lebán környékén 12 házat evakuáltak. Az utolsó pillanatig várni kell a NISZ működési engedélyére. Több napos, színes programsorozattal ünnepli az idei városnapot Szabadka. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol a folyamatosan erős szél és a nehezen megközelíthető, sűrű növényzettel borított terep akadályozza az oltást. A dél-szerbiai Lebán közelében, Slisane településen mintegy 15 hektáron pusztított a tűz, ezért 12 ház lakóit evakuálták, és a sűrű füst miatt egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. Aktív a tűz a Krájevó melletti Stolovi hegységben is, ahol mintegy 200 hektár égett le, míg a Vránye közelében fekvő Lukovó térségében mintegy 1000 hektárt érint a tűz. A Deliblati homokpusztán cseh, román és szlovák helikopterek, valamint román és német tűzoltó egységek is bekapcsolódtak az oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna víz szállítására képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel Szerbiának egy 12 tűzoltóból és 4 járműből álló egységgel, amelyet a szerb belügyminisztérium elfogadott. A Deliblati homokpusztán tomboló tűz a napokban Fejér telepet is elérte. A helyi és a környező települések lakossága összefogott, hogy megvédje a falut a természeti csapástól. A lakosság, a tűzoltók, a katonaság, az erdészet munkásai és a rendőrség továbbra is készenlétben állnak, mert a veszély még tart. Lőcsei Ilona és Mecserik Anita riportja.
2: A fehértelepiek mindennapjai félelemben telnek, mert a leégett területeken a szél folyamatosan fellobbantja az avarban lappangó tüzet. A település fennállása óta voltak már erdőtüzek, de nem volt ennyire veszélyeztetve a falu, mondják. Veszelinovics Barbara.
3: Hamarabb kellett volna, hogy útsák a tüzet, még nem ért idáig, mert nagyon a sumarák nem itt van, Deliblát messze van, és az erdő nagy. És mikor már látták, hogy nincs segítség, akkor kellett volna több gépezet, több segítség, hogy a tűz ne fejlődjön ennyire.
2: A helyi gazdák a saját birtokaikat is védték a közelgő tűzveszélytől. A földműveseknek és állattenyésztőknek komoly gondot okoz a takarmány betakarítása is. A legelők egy része leégett, a juhnyájat már etetni kell. Dani Sándor.
4: Mostanában a betakarítás takarmánynak vége, ami van, van. Most várjuk az esőt, amit nagyon rég, ezelőtt 2 héttel is, 3 héttel is mondtuk, itt csak egy 30-40 liter eső kellene kvadrátméterre, hogy megállítsa ezt, ami történt. Nem lett volna ez a nagy katasztrófa, mert ez nem lett kiszámolni, hogy mekkora terület.
2: Az eddig keletkezett károkat még fel kell mérni. Több olyan állat és növényfajta van, amely kimondottan itt, ezen a vidéken él. A tüzek az ő élőhelyeiket is tönkretették. Csányi László.
5: Délváti homokpusztának leégett a több mint a fele, körülbelül olyan 200 kvadrátkilométer, az 50-60%-a körül. Hogy ez mikor tud felújulni pontosan, mennyire tud felújulni pontosan, mert hát a dél-balti homokpuszta körülbelül 200 évig formálódott, hogy legyen már az, ami már ma.
2: A helyi focipályán a tűzoltóság egy nagy medencét állított fel, ahonnan a helikopterek vizet tudnak meríteni a közeli erdőkben újra és újra megjelenő tűzoltására. A gazdák mezőgazdasági gépekkel, víztartályokkal állnak rendelkezésre, hogy szükség esetén megakadályozzák a tűz terjedését, míg a fiatalok hátizsákokkal járják be a térséget, hogy a fellobbanó kis tüzeket eloltsák. Fodor Toni, a fehértelepi helyi közösség elnöke.
6: A helyzet sokkal jobb ebbe az utolsó 2-3 napba, de mindahogy maguk is látták, van még mindig füst, szóval azon el is égett, ott bent még mindig vannak füstök, és azt mostan próbálik, ami a rendőrség, ami a tűzoltók, ami a katonaság, ami a Vojvodina Suma, ez a munkásai, azt nézik, hogy elótani még.
2: Az összefogás megkérdőjelezhetetlen. A tűzoltókat, a katonákat és a rendőrség tagjait a helyiek segítik élelmiszerrel, üdítőkkel, mivel, mint mondják, a jelenlétükkel biztonságérzetet nyújtanak nekik.
1: Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét, a NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. A miniszter szerint a működési engedély meghosszabbításáról ezúttal is csak a határidő lejárta előtti utolsó napokban születhet döntés. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Cilerdzsic oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb szeptember második hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a harmadik vagy további gyermekként nevelkedő diákok jogosultak. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. Cilerdzsic hangsúlyozta, hogy az ingyenes tankönyvek jelentős segítséget jelentenek a szülőknek a tanévkezdéssel járó kiadások enyhítésében. Több napos, színes programsorozattal ünnepli az idei városnapot Szabadka. A következő napokban a kultúrájé, a zenéjé, a gasztronómiájé és a közösségi élményeké lesz a főszerep. Koncertek, filmzenei est, barokk és különleges ételek, valamint sportprogramok és ünnepi rendezvények várják a szabadkaiakat és az ide látogatókat. A programsorozat keretében a Magyarországi Republik zenekar is fellép a főtéren szeptember 2-án. Dudás Dániel a mikrofonnál.
0: Az idei városnapi ünnepségsorozat már augusztus 27-én elkezdődik. Ekkor a szabadkai zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. A Mozidallamok a parkban címmel megrendezett eseményen a filmzene legszebb alkotásai csendülnek fel. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. A már hagyományos barátság kerékpártúra a két település közötti együttműködés jegyében a baráti kapcsolatok fontosságára is felhívja a figyelmet. 30-án immár 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont. A szervezők hangsúlyozták, hogy a program több egy egyszerű sporteseménynél. A résztvevők a verseny útvonalán Szabadka történelmi belvárosát és épített örökségének értékeit is megismerhetik. Jászmina Sztevánovics, a Szabadkai Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára. Mint minden évben a gyermekfutam 9:30-kor kezdődik a Szabadkai Zeneiskola és a Városháza bejárata közötti parkolóban. A felnőttek versenyei a korzón 8 órakor rajtolnak. A szabadkai félmaraton ideje alatt lezárják a versenyútvonalán található utcákat, várhatóan 7 órától 11:30-ig. Természetesen az utcákat fokozatosan megnyitják majd, ahogy a versenyzők elhaladnak az adott szakaszon. Emellett a városi autóbuszjáratok útvonalai is módosulnak. Erről a polgárokat már előzetesen tájékoztatták. 31-én megnyílik a borkorzó, amely 3 estén keresztül kínál borokat, gasztronómiai élményeket és közösségi programokat. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap. 21 órától a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-e a Városnap hivatalos ünnepi napja. A program zászlófelvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja. Szabadkán első alkalommal lép fel a szerb énekesnő Dragana Mirković. A koncert után pedig várhatóan 23 óra körül tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat viszont ezzel még nem ér véget. Másodikán ugyanis a magyarországi Republik zenekarad koncertet. A legendás magyar rock együttes 21 órától lép fel a város főterén. Ercsi Hargita, Szabadka város tanácsának beruházásokkal megbízott tagja.
7: Mindenkit nagy szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre. Jöjjenek velünk, ünnepeljük együtt Szabadkát, zenével, kultúrával és akár sporttal is, és jó társasággal. És közben mutassuk meg mindenkinek, miért érdemes Szabadkára eljönni.
0: A szervezők minden korosztály számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, így a Városnap idén is közös ünneplésre hívja a szabadkaiakat és a városba érkező vendégeket.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Vajdaság, Erdély, Kárpátalja és Magyarország fiataljait hozta össze a Víz, mint kincs elnevezésű nemzetközi projekt. És kezdetét vette a lakodalom építő tábor Egyházaskéren. Jönnek a részletek. Ahogyan említettem, tehát Vajdaság, Erdély, Kárpátalja és Magyarország fiataljait hozta össze a Víz, mint kincs elnevezésű nemzetközi projekt. A Rókatanyán zajló program középpontjában az egyik legfontosabb természeti kincsünk, a víz és annak megóvása áll. A téma napjainkban különösen aktuális, hiszen az egyre gyakoribb aszályos időszakok és a szélsőséges időjárás is arra figyelmeztetnek, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan bánunk vízkészleteinkkel. Annus Beatrix riportja.
8: A víz érték, ezt igyekszik tudatosítani a fiatalokban a Rókatanyán ezen a héten megvalósuló Erasmus Plus projekt. A résztvevők nem csak beszélnek a környezeti kihívásokról, hanem a terepen, közvetlen tapasztalatokon keresztül kerülhetnek közelebb azok megértéséhez. Hangsúlyozta Pápai József, aki már mintegy 15. alkalommal vesz részt ifjúsági csereprogramban.
9: Nincs is gyakorlati dolog, mint egy jó elmélet. Ez tökéletesen bemutatja, hogy az élet nagy területei, dolgai a ma problémáival hogy tudunk jól foglalkozni, hát informális módon kint a terepen, gyakorlatban. És azt gondolom, hogy a fiataloknak szüksége van arra, hogy ezt kézzelfoghatóan a saját bőrükön is megtapasztalják, hogy mennyire fontos. Milyen például a szárazság. Ugye itt vagyunk a víz és a szárazság határán, nagyon jól kapcsolódik a témához. Nem is lehetne jobb helyszín egy ilyen témához, ahol itt egy nagy teredemű tó, 20 kilométeres területtel, illetve mellette pedig mondhatni a sivatag, szikes talaj, szárazság.
8: A felelősség tehát nem csak az egyéné. A környezettel és a vízkészletekkel kapcsolatos döntések az egész Kárpát-medencére vannak hatással, ezért a tudatos szemléletformálást nem lehet elég korán elkezdeni. Emelte ki Kajati György, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatója, a Kárpátikum Alapítvány vezetője.
10: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon mindennapi tényezőnk, mert naponta 2-3 litert el kell fogyasztani, és nem mindegy, hogy milyen vizet fogyasztunk, nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódunk hozzá, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és most ez a nyár, meg a korábbi nyarak is arra figyelmeztetnek minket, hogy nagyon-nagyon meg kell becsülni a vizet.
8: A többnapos program a Kárpátikum Közhasznú Alapítvány és az Ethnolife Egyesület partnerségében valósul meg. Az 50 résztvevő játékos, interaktív módon ismerkedik a vízkészletek védelmével és a tudatos vízhasználattal. Emelte ki Hulló István, az Ethnolife Egyesület elnöke.
11: Nagyon örülök, hogy itt vannak nálunk Vajdaságban, hiszen eddig ez nem igen sikerült. És a jövő is az, hogy jó csapata, jó pályázatok szülessenek, és hogy mi is becsatlakozunk egy ilyen európai vérkeringésbe, amivel eddig sajnos lemaradtak a vajdasági fiatalok, de úgy érzem, hogy most talán kellően mindannyian megértettük azt, és hogy a víz az mindent felülír, és a fiatalok ki a jövő, természetesen azért kell nagyon fókuszálni ezekre a témákra.
8: A fiatalok az elkövetkező napokban a felszíni vizek és a vízminőség mellett az Északbácskára jellemző problémákat is megismerik, miközben azt is megtapasztalhatják, hogyan változott meg az ember és a víz kapcsolata térségünkben, tette hozzá Hulló István.
1: Ideiglenes parkolókat alakítanak ki Magyarkanizsának Nesa Oktatási és Művelődési Intézmény mögött lévő területen. Erre azért van szükség, mert a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézményben folyó munkálatok miatt ott szeptemberben nem kezdődhetnek el az óvodai foglalkozások. Az oktatási napok így a Knesában és a regionális központban lesznek megtartva, így itt jelentősen megnő majd a forgalom. Fejűs Ornella tudósít.
12: Mart aszfalttal borítják le a parkolásra kijelölt helyeket, összesen 26 gépjárműnek van hely előrelátva. A parkoló ideglenes kialakítására azért volt szükség, hogy a szülők reggelente ne a főút mentén a nagy forgalom közepette vigyék a gyermekeket az intézményekbe, hanem nyugodtan le tudjanak parkolni és bekísérni őket az épületbe. Bajtai Balázs, a községi közigazgatási hivatal munkatársa.
13: Mivel megváltozik egy kicsit a lokáció, ezért kérnénk a szülőket arra, hogy a gyerekek, mivel sokkal jobban forgalmas útról beszélünk, ami mellett vannak ezek az épületek, megkérnénk a szülőket arra, hogy a hátsó bejáratot használják mindenféleképpen a gyerekeknek az ide és elszállítására. Ugye a Karagyorgyeva utca itt a hátsó bejáratnál ez egyirányú, a Szabadkai út felől lehet megközelíteni, be lehet ide hajtani nagyon nyugodtan az udvarba, ki lehet vinni a gyereket, le lehet adni, és aztán az óvoda irányába el lehet hagyni az udvart, teljesen biztonságos és nem annyira forgalmas ez az utca.
12: A munkálatok a héten befejeződnek, és a beruházás részeként a szükséges kerítést is megépítik majd. Fejszámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
14: Az önkormányzat úgy döntött, hogy gyorsan egy 2 millió dináros gyors beruházással kialakít ideiglenes parkolókat, hiszen, mint látszódik, ezek nem lesznek lebetonozva, leaszfaltozva, ideiglenesen lesznek kialakítva, azért, hogy a szülők biztonságosan itt tudják felvenni vagy letenni a gyermekeiket, amikor hozzák őket az óvodába.
12: A polgármester mindemellett kiemelte, a parkolót elsősorban a szülők számára alakították ki, ugyanakkor mindenki használhatja majd.
1: Kezdetét vette a lakodalomépítő tábor Egyházaskéren. Az első nap a helyszín előkészítéséről és a jó hangulat megalapozásáról szólt. Szerdán és csütörtökön libatorral, sátordíszítéssel, néprajzi piknikkel, valamint mesemondással folytatódik a program. A tábor pénteken zárul, amikor a résztvevők felelevenítik a régi verbicai lakodalmak hagyományait. Balázs Zita járt a helyszínen.
2: Jó hangulatban telt a lakodalomépítő tábor első napja Egyházaskéren. A sátorállításban a falu legtöbb lakója részt vett és segédkezett. A munka közben szólt a muzsika, az emberek pedig jókedvűen dolgoztak. A férfiak felállították a lakodalmas sátrat és rendbe tették a ház környékét. A nők közben díszítettek és pogácsával készültek. Kovács Orsolya.
15: Én az MTTK hallgatója vagyok, és úgy értesültem az egész eseményről, mivel nagyon vonz a néprajz, ezért mindenképpen tervem volt az, hogy kivegyem a részem a szervezésben és az itteni munkákban is. Leginkább a sátordíszítés a feladatom jelenleg ma. Holnap még nem tudom, mi lesz, majd megkiderül. Szóval igazából mindenben próbálok segíteni, amiben csak lehet. Az egész esemény szervezésében, hirdetésében, reklámozásában már előbb részt vettem.
2: A 4 napos lakodalomépítő tábor egy igazi közösségi összefogás eredménye. A program ugyan kapott némi támogatást, de ez csupán egy napi muzsika és a kiállítás költségeit fedezte. A lakodalmas sátrat, a mennyasszonyi ruhát, a csokrot, az ételeket és a bútorokat mind a helyiek és a környékbeliek biztosítják, akár csak a régi lagzik idején. Fehér Viktor, szervező.
16: Maga a kivitelezés is egy összefogás, amiben a szomszédság, a barátok, mindenki összeadta, amit tudott. A környező települések is hozzájárultak, például az asztalokkal, padokkal a Vadász Egyesület tagjai, ugyanígy a Firigyházi és a Törökkanizsai Egyesület is hozzájárult ehhez, illetve sátorral is volt néhány padasztal, így jött össze az a 200 férőhelynyi padasztal, ami a sátorba kerül, és hát még az a 100-200 plusz, ami itt lesz az udvarban azok számára, akik kicsit később jelentkeztek, de ugyanúgy örülünk nekik, és meg fognak érkezni ide az eseményre.
2: A sátorállításból a helyi közösség is kivette a részét. A falu vezetése igyekezett minden segítséget megadni a program megvalósításához. Toborozta az embereket, és nem kevés fizikai munkával járult hozzá az esemény sikeréhez. Varga Ákos, az Egyházaskéri helyi közösség elnöke.
17: Nagyon fontos számunkra, Egyházaskér lakosságának, főleg a kicsin falunknak, hogy kicsit összetartsuk a falu lakosságát, és hogy egy kicsit hagyományát tudjuk szerezni. Nagyon fontos számunkra, Egyházaskér lakosságának, főleg a kicsin falunknak, hogy kicsit összetartsuk a falu lakosságát, és hogy egy kicsit hagyományát tudjuk szervezni ezt a mai programot, mivel hogy

0: Többen. A programsorozatot nagy érdeklődés övezi. A pénteki főrendezvényre, a lakodalomra már több mint 300-an jelentkeztek. Ezen a napon az ifjú pártól kezdve a régi szokásokon át minden megelevenedik, ami egykor egy igazi falusi lagzi része volt.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 30 fok van, holnap is sok napsütése van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé felfrissül a levegő, a hajnali órákra a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, holnap délutánra 30 és 33 fok közé melegszik a levegő.
3: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
4: Reklám következik.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a hét napot.
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
12: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Augusztus 26-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 56 para, a svájci frank 125 dinár 22 para, az angol font 137 dinár 17 para, az amerikai dollár pedig 100 dinár 64 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Erdei Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.

Esztenyő Miklós pörgette fel a hangulatot az imént, most pedig elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorát ismertetem a hallgatókkal. Nos, ha kíváncsiak arra, hogy a nap hátralévő részében mi lesz látható a televízióban, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától fitpercek, majd tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig közelkép benne a Magyar Kanizsán megrendezett tábor határok nélkül, és megszokott időben 17 óra 30 perctől híradó, utána pedig 18 óra után kincses ládánk, melyben Nossa lesz bemutatva. 19 óra 25 kalamár is, és utána pedig a közkedvelt főzőműsor a Délbánát ízei. Megszokott időben 20 órától híradó, utána pedig jó formában egy egészségügyi magazin, 21 óra után jövő projekt, egy tudományos magazin, majd szerda esti koncert, az Internetno Fesztivál táncpanorámája, mégpedig a tavalyit lehet megnézni. 22 óra 45-től kincses ládánk lesz ismételve, Nossa lesz bemutatva, majd pedig híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

A Mozaikban minden terítékre kerül, sőt, útközben hallgassák a mi rádiónkat, hiszen most egy rövid útinformációval szeretnék szolgálni, mivel több helyen számíthatnak a sofőrök rendőri ellenőrzésre. A legfrissebb információim szerint Szabadkán a tűzoltóságnál, Topolyán a Dosszitej-Obradovics gimnázium és közgazdasági középiskolánál, továbbá pedig Padén és Tiszaszent Miklóson, pontosabban a két település közötti útszakaszon is érdemes elővigyázatosan közlekedni a radarok miatt, így hát vezessenek óvatosan és körültekintően, valamint maradjanak rádiónk hullámhosszán a folytatásban is. Kerekórán hírek, majd a következő órában szó lesz a hétvégi magyar kanizsai vadásznapokról. Tartsanak velünk, de mi most zenélünk tovább.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Dubravka Djedovics Handanović szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét, a NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Jelena Janković korábbi világelső teniszező lesz a belgrádi Expo 2027 nemzetközi szakkiállítás nagykövete, jelentette be Alekszandar Vučić szerb elnök. Vučić szerint az Expo Szerbia számára kiemelkedően fontos esemény, és úgy véli, hogy a rendezvény minden korábbi rekordot megdönthet a résztvevő országok és szervezetek, valamint a látogatók számát tekintve. Janković megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és hangsúlyozta, hogy pályafutása során mindig büszkén és szeretettel képviselte Szerbiát. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban, erről döntött a mai ülésen. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára. Vajdaság 37 községében a segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg. 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. Az író szerda reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg, közölték hivatalos Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, íróként, drámaíróként és esszéistaként vált ismerté. Korábban fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Munkásságát számos magyar és nemzetközi elismeréssel díjazták. 2003-ban megkapta a Franz Kafka díjat, 2026-ban pedig a Németországi Szövetségi Köztársaság egyik legmagasabb állami kitüntetésével ismerték el.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mutat a hőmérő, az előrejelzések szerint csütörtökön is sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé felfrissül a levegő, a hajnali órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul, a csúcsérték pedig holnap 33 fok körül várható.
3: Egy óra múlva is
4: csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is, valamint, ami az adást illeti, technikus váltás is történt, Farkas Ervin után mostantól Váradi Valentin ül az adásvezető székben. Na de programokból sosem elég, szombaton Magyar Kanizsán ismét a vadászat és a természet kerül a középpontba, újra megrendezik a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapot. A szervezők egy egésznapos rendezvénnyel készülnek, amely nem csak a vadászoknak, hanem a családoknak és a kikapcsolódni vágyoknak is tartogat programokat. A részletekről most Kovács Szilveszter szervezőt kérdezem telefonon. Jó napot kívánok, köszöntöm a Mozaikban.
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nos, hétvégén vadásznap Magyar Kanizsán, hogyan állnak az előkészületek, zajlanak az utolsó simítások?
4: Így van, tehát már régóta készülünk erre, hisz egy ekkora orderő rendezvényre tényleg több hónappal előbb kell készülni, főleg így, hogy a vadhús beszerzés időbe kell, hogy induljon ahhoz, hogy elejtedjen a vad, kapjunk, megbeszéljük a vajdasági erdőke, hogy mennyi hús szponzorálnak, tehát van bőve munka, de itt a helyszínen éppen, most is épp itt vagyok, állnak lassan a sátorok, készülnek a versenyzők, aki időbe akar jönni, és elfoglalni jó, szép, hűvös helyeket ebben a meleg napokban, az már lassan készülődik.
3: Mekkora látogatottságra számítanak, vagy milyenek a korábbi visszajelzések? Hogyan indult ez a rendezvény?
4: Hát több éve indult ez már, jótam 9-10 éve, mert volt a Covid idő, amikor nem lehetett megszervezni a rendezvényt, ugye nem lehetett gyülekezni, úgyhogy onnan pattant ki az ötlet, hogy annyi sok fesztivál van, annyi sok jó fesztivál van, hogy próbáljuk ezt a mi vadászatunkat is egy olyan kanálisba terelni, hogy ne csak azt lássák, aki nem vadász, hogy jövünk, öldöklünk, és erről szól az egész, és onnan jött az ötlet, hogy csináljunk egy vadászfesztivált, csináljunk egy gasztronómiai versenyt, próbálják meg ezeket a finom vadhúsokat, nem mondjam egészséges vadhúsokat, ugye, és akkor így próbáljuk közelebb hozni az embereket egy kicsit a természethez.
3: Milyen programokkal készülnek idén?
4: Hát még mindig, ugye, így, hogy mondtuk, családi programok, tehát nem csak vadászok, hanem az, aki ki akar jönni ide a Tiszapartra, és szórakozni, egy egész napos programot próbáltunk összeállítani, mivel családokról beszélünk, nyilván elsősorban a gyerekekre is gondoltunk, ugye, tehát itt a légvágtól, az arcfestéstől, a pónilovaglástól minden meg fog találni, nyilván a kirakodó vásár az egy ilyen nélkülözhetetlen dolog egy ekkora fesztiválra, de gondoltunk, hogy kipróbálhassák magukat ezek a mi vadászaink, sőt a nem vadászok is. Vajdaságban elsőnek szerveztünk egy lőmozi programot. Az azt jelenti, hogy egy ilyen interaktív kivetítőn szalad mondjuk a vaddisznó hajtás mén, és egy ilyen lézerpontos puskával tudunk lövöldözni a vaddisznókra, és lássuk, hány találat, hány mellélölés. Egy nagyon érdekes kis program, szerintem ott tömeg fog állni, hogy ezt mindenki kibírja próbálni.
3: Nagyon jól hangzik, és ha jól látom a programot, akkor lesznek vadászkürtösök is. Kik érkeznek pontosan?
4: A Magyarországi Vadászkamarának a kürtös együttese fog föllépni, már régi barátsággal vagyunk, mint Szerbiában a Kárpát-medencei kürtös klubnak a tagjai vagyunk, és akkor ennek keretében tavaly mondjuk a székelyföldi kürtösek voltak, most a Magyarországi Vadászkamarának a kürt együttese fog, nem mondjam, háromszoros európai bajnokok, úgyhogy aki akar szép kürtszót hallani, vadász szignálokat, nagyon szívesen várjuk, és hát élvezze ezt a műsort, amit fognak nekünk itt produkálni a fiúk.
3: És hát a vadhús ételek fontos részét képezik a programnak. Milyen ételeket kóstolhatnak meg a látogatók?
4: A látogatók már elővételbe a Hello Kanizsánál tudtak elővételbe venni, rendelni szarvas, őz és vaddisznó pörköltet, de nyilvánvaló, hogy van még jó pár adagunk, tehát itt a helyszínen is tudni fognak, aki nem vett nem jelezte elő magát, itt a helyszínen tud majd még vásárolni, semmi gond nélkül.
3: És hát főzőverseny is lesz nyilvánvalóan.
4: Így van, hát a főzőversenyre mindig nagy az érdeklődés, 68 versenyzőnk van eddig bejelentve, van még pár szomagunk esetleg, aki nem hallott róla, vagy lekésett, az még páran jelentkezhetnek, még be tudjuk őket szorítani, de ez a 68 főzőversenyző közé.
3: Ahogy említette, lesz még kézműves vásár és tombola is, és ha már itt vagyunk a főzőversenynél, akkor azt is árulja el, hogy hol lehet részletesebben tájékozódni a programról.
4: A programról mindenféleképp a Facebookon lehet megtalálnak komplett programokat, hogy mikor kezdődik igazán, és mondhassuk, hogy 8 órakor van a húskiosztás, 8:30-9-kor lesz a tűzgyújtás, úgyhogy így fog zajlani a program, de igazán egész napos, tehát mondjam így, reggeltől délután, késő délutánig mindenki itt szokott lenni, itt van, és maga az eredményhirdetés, az körülbelül ilyen 14 óra fele, tombola 15 óra fele lesz, úgyhogy egy egész napos program szerintem, úgyhogy a kedves látogatók, ha kijönnek délelőtt, akármikor, szívesen lássuk őket.
3: Igen, a család minden tagja megtalálhatja a számára a legmegfelelőbb programot, főleg úgy, hogy a belépés teljesen ingyenes.
4: Így van, tehát mindenféleképp a lőmozitól kezdve a bárkának, a palacsinta, amit készítenek ingyenes, úgyhogy próbáltunk egy olyan programot, hogy itt van a szeptember előtti utolsó napokban még a családok el tudják magukat ereszteni itt, ha lejönnek ide hozzánk a Tiszapartra vadásznapra.
3: Én akkor feltételezem, hogy a közösségi oldalakon a főzőversenyre is tudnak jelentkezni azok, akik érdeklődnek a verseny iránt.
4: Így van, megtalálják ott a telefonszámokat, akinél kell jelentkezni, nyugodtan hívják őket, kapnak információt, hogy milyen húsunk van még, hányan lehet jelentkezni, úgyhogy még mindig tudnak, még egy kevés ideig tudnak jelentkezni a kedves főzőre vágyók.
3: Így a beszélgetésünk végén mondjuk akkor el azt is, hogy pontosan akkor hol és mikor kezdődik a vadásznap?
4: Tehát 29-e szombat, és 8 órakor már itten, és 8 óráig be lehet jönni, autóval elfoglalni a standhelyeket, úgyhogy 8 órától lehet felvenni a vathúst, és igazán a reggeli már 9 órára el lesz készítve, vadkeszkavicákat fogunk készíteni, úgyhogy reggeli ebéd, de várjuk a kedves látogatókat.
3: És ott a Tiszapart?
4: És igazán a reggeli már 9 órára el lesz készítve, vadkeszkavicákat fogunk készíteni, úgyhogy reggeli ebéd, de várjuk a kedves látogatókat.
3: És ott a Tiszaparton?
4: Így van, a Tiszaparton, itt a sátor,

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton

0: kerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
3: Kedves hallgatóink, indulunk.
4: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
4: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
3: Gratulálom.
4: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
4: Tudják, Kis János, nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
5: Rádiódiszkó. Oké.
1: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusügy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, valamint 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Ünnepi szombat a Szabadkai Kortárs galériában. Nos, a hétvégén, azaz most szombaton 17 és 22 óra között tart nyitva a galéria, és minden látogató ingyenesen tekintheti meg a földszinti kiállító teremben Szelmán Trutvac gyűjteményét, az Én mások művészetét is szeretem című kiállítást, valamint az emeleti előcsarnokban a Rájhel palotáról szóló emlékkiállítást, illetve az emeleti galéria térben a Visszatérés belső zarándoklatok című kiállítást. Az est kiemelt programja a Szabadka a Rájhel palota ablakaiból nevet viselő séta, amelynek során a látogatók izgalmas történeteket hallhatnak a parkról és annak keletkezéséről, az azt körülvevő palotákról, Szabadka nagymértékű városi hasodásáról, valamint fontos korszak kiemelkedő személyiségeiről. A séta akkor tehát 19 órakor kezdődik a Rájhel palota épületében szombaton, majd a Rájhel Ferenc parkban és a környező palotáknál folytatódik. A programot Szabadka város napja alkalmából az ünnepi rendezvény sorozat részeként tartják meg. Aki teheti, vegyen részt ezen a programon is, magán a kiállításokon és a sétán is.

A mozaik végéhez értünk, az adás azonban megy tovább. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban Barna Barnabás csillagásszal, a Szegedi Tudományegyetem kutatójával beszélgetek, aki a tudományos munka mellett a csillagászat népszerűsítésére is fontos feladatként tekint. Hogy milyen munkája van egy csillagásznak, és mit érdemes mostanában megfigyelni az éjszakai égbolton, kiderül a következő órában, mindenképp tartsanak velünk. Majd 16 órától híradó, este pedig Tomislav Jakovjevics szerkesztésében blues válogatás. Holnap délelőtt ismét velem ébredhetnek, megtudhatják, hogy hogyan készüljünk az iskola kezdésre, és hogyan álljunk vissza fokozatosan a megszokott napirendre. Rózsa Ramóna tanárnő ad hasznos tanácsokat szeptember 1-jéhez, a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. De arról is szó lesz, hogy a parlagfű pollen szórása egyre intenzívebb, szakorvos mondja el, mire érdemes figyelni ebben az időszakban. És Királyhalomra is kapcsolok majd telefonon, a 43. Szamár verseny programjait ismertetem szervező segítségével. Tehát mindenképp tartsanak velünk holnap is itt a Mozaikban. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédics Zsuzsanna, műszaki munkatársak délelőtt Farkas Ervin volt, a folytatásban pedig Váradi Valentin van itt önökkel. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást!

0: nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. A kedvezőtlen időjárás miatt a dohánytermés is elmarad a tavalyitól Vajdaságban. A betakarítás már javában zajlik, a termelők szerint azonban a hozam 20-25%-kal is csökkenhet, az öntözés ellenére is. Pozitívum, hogy a felvásárlás jár nem változott a tavalyihoz képest. Az első osztályú száraz dohány kilogramjáért valamivel több mint 500 dinárt fizetnek a gyárak. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Az új szabály azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek éves bevétele meghaladta 3 milliárd dinárt. Az árakat nem csak az üzletekben, hanem a kereskedők internetes oldalain és a nyilvános adatok portálján is fel kell tüntetni, és minden változáskor frissíteni kell. A korábbi árakat is megőrzik, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat, és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezésre elsősorban élelmiszerekre, csecsemőknek szánt termékekre és állateledekre vonatkozik majd. Az intézkedés célja a nagyobb átláthatóság és az erősebb verseny. Szerbiában jelenleg 35 szabadtéri tűz aktív, a legnehezebb helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán alakult ki, ahol a folyamatosan erős szél és a nehezen megközelíthető sűrű növényzettel borított terep akadályozza az oltást. Aktív a tűz a Krájevó melletti Stolovi hegységben is, ahol mintegy 200 hektár égett le, míg a Vránye közelében fekvő Lukovó térségében mintegy 1000 hektárt érint a tűz. A Deliblati homokpusztán cseh, román és szlovák helikopterek, valamint román és német tűzoltó egységek is bekapcsolódtak az oltásba. Oroszország pedig egy 42 tonna víz szállítására képes repülőgépet küldött, amely eddig 22 bevetésen 924 tonna vizet juttatott a tűzfészkekre. Magyarország is segítséget ajánlott fel Szerbiának egy 12 tűzoltóból és 4 járműből álló egységgel, amelyet a szerb belügyminisztérium elfogadott. A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri maximális teljesítményét a paksi atomerőmű, közölte Facebook oldalán Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Az elmúlt hetekben a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentősen vissza kellett fogni az atomerőmű termelését. A helyzet azonban a napokban javult, így fokozatosan megkezdődhetett a blokkok és a turbinák visszakapcsolása. Magyar Péter megköszönte minden résztvevő munkáját és úgy fogalmazott, Magyarország megcsinálta. A teljes kapacitásra való visszatérés fontos lépés a magyar villamosenergiaellátás stabilizálása szempontjából, miután a rekordalacsony dunai vízállás miatt az erőmű termelését korábban jelentősen korlátozni kellett. Zenta ad otthont idén a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely elnevezésű ötnapos szakmai és közösségi programnak. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében több mint 50 a Kárpát-medence különböző régióiból érkező magyar fiatal vesz részt az eseményen. A program a közösségépítésre, a kulturális örökségre, a fiatalok szerepvállalására és a kárpát-medencei összetartozásra helyezi a hangsúlyt. A rendezvény a Magyarországi Nemzeti Kulturális Alap és a Szerbiai Művelődési Minisztérium támogatásával valósul meg.
5: Időjárás.
6: Szabadkán most 30 fok van, holnap is sok napsütésre van kilátás, sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul majd, holnap délután pedig 33 fokot mérhetünk.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
3: Hallgasson bennünket.
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
3: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A csillagász foglalkozásról, talán a filmek miatt a legtöbbünk előtt valószínűleg egy köpenyes tudós képe jelenik meg, aki a sötét éjszaka közepén egy hatalmas távcsőbe nézve számolja a csillagokat. De vajon valóban csak éjszakai műszakból áll a csillagászok élete? Mit csinál egy kutató nappal, amikor süt a nap, és egyáltalán mit lát egy modern csillagvizsgáló, amit a szabad szem vagy egy hobbi teleszkóp már nem? Stúdió vendégem Barna Barnabás csillagász, a Szegedi Tudományegyetem csillagvizsgálójának vezetője, akivel eloszlatjuk a tévhiteket és bepillantunk a csillagászati munkák mindennapjaiba. Köszöntöm a műsorban.
2: Köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük az alapoknál. Milyen iskolát, milyen képzést kell elvégeznie annak, aki csillagász szeretne lenni? Milyen tudományterületekkel kell foglalkoznia?
2: Nos, alapvetően én ugye a magyar viszonyokról tudok beszélni, közvetlen tapasztalom onnan van, hogy Magyarországon két helyen zajlik csillagászképzés. Az ELTE-n, illetve a Szegedi Tudományi Egyetemen. Ahhoz viszont, hogy idáig elverekedje magát az ember, első körben fizika szakra érdemes jelentkezni. A bolonyai rendszerben ez nálunk is úgy nézett ki, hogy 3 év fizika BSC képzés után, már voltak csillagász szakirányos tárgyaink, az egyetem utolsó 2 évét végeztük el csillagász mesterszakon. És akkor már ott volt a papírosunkon a végén, hogy mi bizony okleveles csillagászok lettünk, de itt ez még mindig csak nagyjából az útnak a fele, mert hogy a csillagászattal ugye nehéz az iparban elhelyezkedni. Ez nem egy tipikusan olyan szakma, hogy az ember elvégzi az egyetemet, és akkor sorban állnak érte a cégek, hanem itt alapkutatást lehet végezni. Az alapkutatást pedig az ember voltaképp nem is az egyetemi képzésen, hanem a PhD ide alatt végzi el, és itt válik el igazából, hogy valakinek való-e a kutató munka, és megtalálja a számítását, élvezi-e egyáltalán, vagy sem. Ez tipikusan, hát legalábbis egy ilyen 4 év még az egyetem 5 éves képzése után. Ezt is részben Szegeden, részben Németországban végeztem, és ennek a végén mondhatom azt, hogy hát többé-kevésbé egy önálló asztrofizikus lettem.
1: Sokan úgy képzelik el, hogy főleg éjszaka dolgoznak, amikor sötét lesz, és hát akkor lehet megfigyelni a csillagokat az égen, távcső segítségével, vagy éppen a csillagvizsgáló segítségével. Hogyan néz ki valójában egy átlagos nap?
2: Igen, itt jót mosolyogtam a felkonf alatt, hogy a taláros, köpenyes életmódot azt nagyjából 200 évvel haladtuk meg, más szerencsére nincs szükség. Az, hogy a távcső mellett kelljen gubbasztani, az is most már hát egy 50 éve, 60 éve már nem módi, és az pedig, hogy nem is kell se belenézni, se közvetlenül ott lenni, az pedig mondjuk az utóbbi 10-20 évnek a sajátja. Ezeket a tudományos távcsöveket ugyanis, ezeket már speciális CCD kamerákkal, detektorokkal szereljük föl, tehát már nem mi nézünk bele a teleszkóba, hanem speciális érzékeny kamerák gyűjtik össze a távoli csillagoknak a fényét, és nagyon jelentős rész az adatfeldolgozásnak is automatizált, tehát mi már egyre inkább a kész adatsorokat kapjuk meg. Ez nem azt jelenti, hogy akkor a csillagásznak már semmi köze a távcsekhez, vannak észlelő csillagászok, akik pedig ezeket gondozzák, fejlesztik, építik ezeket a detektorokat és teleszkópokat, de amit például mi Szegeden a kollégáimmal csinálunk, nekünk annyi kapcsolódási pontunk van a távcsekhez, hogy kvázi leadjuk a rendelést, és vannak olyan távcsekhez hozzáférésünk, amelyeknél mi mondhatjuk meg, hogy mit mérjenek a következő estéken. Például Magyarországon, Piszkéstetőn, illetve Baján is vannak ilyen teleszkópok, amelyek a számunkra érdekes felrobbanó csillagokat, úgynevezett szupernovákat vizsgálnak, és vannak olyanok, tényleg a csillagászat krémjét, eszközpark tekintetében az abszolút csúcsát jelentő óriás távcsövek és űrteleszkópok, Hubble, James Webb, a chilei óriás távcsövek használati joga, amire pedig pályázni kell. És ezt évről évre benyújtjuk a pályázatokat, rettenetes túljelentkezés mellett, és hogy szerencsénk van, hogyha jó a kutatási anyagunk, akkor ideig óráig mi is használhatjuk ezeket a teleszkópokat. Szóval, hogy az eszközökre szükség van, de már nem mi kezeljük őket, hanem mi asztrofizikusok már az adatokhoz jutunk, és azt próbáljuk meg úgy analizálni, hogy kitaláljuk, hogy hogyan is működik az a szupernova, mi fűti azt az adott csillagot, mi történik a világűrben, és így tovább.
1: Nagyon aktuális téma most a mesterséges intelligencia. Itt a csillagászatban tud segíteni, vagy éppen ellenkezőleg nem tud?
2: Ez egy valóban nagyon aktuális téma, és abban a tekintetben is, hogy ez néhány éven belül hová fog kulminálódni. Kezdem a triviálissal. Tehát, hogy igen, vannak olyan területek, tipikusan ott, ahol rengeteg adat keletkezik, és ezt az adatokat szortírozni kell. Egyszerűség kedvéért inkább úgy mondom, tehát, hogy ki kell válogatni az irdatlan mennyiségű felvételből, megfigyelési adatból, számból azt, hogy mi lehet a csillagászok számára érdekes, ez elképzelhetetlen lenne mesterséges intelligencia nélkül. Tehát ez 10 évvel ezelőtt lehetetlen lett volna. A Vera Rubin teleszkóp, ami egy óriási távcső, ami folyamatosan végigfotózza az eget néhány naponta, ez terabájtnyi adatokat köp ki minden órában. Szóval, hogy ebben óriási előrelépést jelentett, viszont a végproduktumot, tehát az, hogy egy csillag hogyan változtatja a fényességét, hogy hogyan analizálunk mondjuk egy úgynevezett színképet, amelyben a csillagok légkörében lévő kémiai elemek ott hagyják a nyomukat, ezt 99%-ban még mindig humán erőforrás végzi. Egész egyszerűen azért, mert hogy nagyon kevés, nagyon specifikus célra tudjuk betanítani a mesterséges intelligenciát. És jelen pillanatban ezek az LLM alapú, ezek a nagy nyelvi modellekre alapuló AI-ok, ezek még nem képesek a kreatív gondolkodásra, és ez nekünk szakmánkat abban a szempontból megmenti, ez csúnya szó, mert ez azt jelenti, mint hogy ilyen luditák módjára szeretnénk szétverni a mesterséges intelligenciát, miközben nem ez a helyzet. Szóval, hogy még nem helyettesíti a szakembert. És egy nagyon izgalmas kérdés, hogy amerre most fejlődnek ezek az LLM modellek, ezek vajon néhány éven belül képesek lesznek-e majd nem csak az adatfeldolgozása, meg egy cikk megírása, hát egyébként nagyon korrekt cikkeket írnak már készeredményekből, hanem magára, a kreativitásra, a kutatói működésre. Az egy érdekes ablakot fog kinyitni, amikor már ezt is képesek átvenni. Én ebben a tekintetben szkeptikus vagyok, de lehetséges, hogy ez csak egy ilyen, ugye a művelt hangon mondaná, ez egy ilyen wishful thinking, hogy az ember szeretné magát fontosnak érezni, és nem helyettesíthetőnek, aztán lehetséges, hogy 5 éven belül azon találjuk magunkat, hogy a mi munkánkat sokkal jobban elvégzi a mesterséges intelligencia, és csak azért, hogy egy ember mókoljon a csillagászai adatokon, szóval csak ezért nem lesz szükség a csillagászra.
1: Én talán úgy gondolom, hogy mindig kell egy ember, aki azért ezt felügyeli.
2: Abban abszolút igazat adok, tehát, hogy csillagászra mindig lesz szükség, de hogy mennyire leszünk mi fontosak a közeljövőben ebben. Én még optimista vagyok, de nem vagyok 110%-ig magabiztos.
1: Említette a szupernovákat, és ha jól tudom, akkor a kutatási területe is ez volt. Mi pontosan ez a szupernova? Mit érdemes ezekről tudni?
2: Szupernovák azok felrobbanó csillagok, és egy csillag tipikusan az élete végén robban föl, és akkor itt nehéz megállni, hogy ne menjünk be azokba a részletekbe, hogy alapvetően két nagy típusa van a szupernováknak, csak tényleg nagyon az alapokat, vagy egy nagyon nagy tömegű, a napunknál sokkal nagyobb csillag robban föl az élete végén, mikor már kifogy az üzemanyagból, vagy pedig egy olyan maradványcsillag, egy úgynevezett fehér törpe, amit például a napunk is majd hátra fog hagyni. Így vagy úgy, nem az csillag életében történik meg, hanem vagy annak a legvégén, vagy pedig még a csillag halála után évmilliárdokkal. És az a nagyon fura, hogy ez a két teljesen különböző eredetű szupernova, teljesen más fizika mentén robban föl, más folyamatok játszanak szerepet, de a végeredmény ugyanaz, hogy közel hasonló energiával, több 10,000 km/másodperces sebességgel robban szét a világűr vákuumában egy nagyjából ilyen gömb alakú lufi, egy óriási gázbuborék. Ezek az univerzum legnagyobb robbanásai. Ez nem összehasonlítható. Át se lehet számolni atombombákba. Át lehet, de minek? Szóval, hogy az emberiség szerint csak közelében nincs egy szupernova energiájának. A napon lezajló robbanások sincsenek közelében egy szupernovának. Ezek a szupernovák, ezek szerencsére tőlünk nagyon távol robbannak föl. A környezetünkben lévő csillagok, amelyek bánthatnának bennünket, itt a földi életet, azokról tudjuk, hogy azok nem fognak szupernovaként felrobbanni. Szóval biztonságban vagyunk. Más galaxisokban látunk évente több ezer, most már több 10,000 szupernova robbanást, ezek viszont nagyon távoliak, ezek tipikusan csak egy-egy pixel fényességűek, vagy egy-egy pixelt foglalnak el a kameráink képén, és ebből az egy-egy pixelből, vagy ennek a fényesség változásából kell kideríteni, hogy mi robbant föl, hogyan formálta a környezetét, milyen kémiai elemeket gyártott le, mert számos pontját az univerzumnak, illetve a magának az életfejlődésében is fontos szerepet játszottak a szupernovák. Hogy most csak egy példát mondjak, ez egy gyakori ilyen költői gondolat, hogy mi mindannyian csillagporból valók vagyunk, mert hát a kálcium a csontjainkban, vagy a szén a sejtjénkben. Például a kálcium a 100%-át a kálciumnak, azok szupernovák gyártották le, és szupernova robbanások szórták szét a kozmoszban. Hogyha nem is csillagporból, de szupernova porból valók vagyunk, ez egy abszolút helytálló gondolat. A 100%-át a kálciumnak, azok szupernovák gyártották le, és szupernova robbanások szórták szét a kozmoszban. Hogyha nem is csillagporból, de szupernova porból valók vagyunk, ez egy abszolút helytálló gondolat. És hogyha az élet kialakulását úgy unblock, nagy

0: tette a relevanciát abban az értelemben, hogy elég nagy társ dolgozik ott, de a nemzetközi mezőnyben már kicsi, a város szélén van, de Szeged fényszennyezés azért már sok, és hát itt a környéken nem sorakoznak a 2000 méter magas hegyek, ahová csillagvizsgálókat szokás építeni. Szóval ez már 15 éve nem működik kutatóintézményként, hanem az idézésen csak egy bemutató csillagvizsgáló. Mi pedig, mint ahogy azt megelőzen, és azóta is, mi a Szegedi Tudományi Egyetemen dolgozunk távoli távcsöveknek az adataival.
1: Jó, hogy említette a megfigyelés és a fényszennyezés, tehát hogy maga a fényszennyezés, a levegő minősége mennyire nehezíti a csillagászok munkáját?
0: Abszolút. Abszolút, és nyilván a levegő minősége sem elhanyagolható, de hogy ott még, ha az ember egy csillagvizsgálót feltesz egy 2000 méter magas hegyre, ott még most is, és még évtizedek múltán is abban viszünk, hogy ott a levegő minősége kiváló lesz. A fényszennyezés viszont nem csak a városok környékét érinti már, hanem alig-alig maradt érintetlen és eldugott hely. Például a világ legnagyobb obszervatóriumit az elmúlt években szinte kivétel nélkül Chilében az Andok fennsíkjaira helyezték. És már ott is egyre nagyobb probléma, hogy a néhány 10 kilométerre lévő iparterületeknek a fényei azok zavarhatják ezeknek a teleszkópokat. Pedig hát nehéz találni távolabbi hegyet, ahol el lehet dugni egy obszervatóriumot, de hogy már ott is egyre nagyobb probléma. Vagy a fényszennyezés a másik irányból is támadhat, az egyre több műholdnak a becsillanó fénye, az is probléma, mert hogy ezek a hosszabb záridejű felvételeken ezek csíkot húznak. És kitakarnak egyszerűen bizonyos dolgokat, úgyhogy ez most a modern megfigyeléseknek a legnagyobb rákfenéje, a legnagyobb problémája, megoldani azt, hogy hogyan lehet az éjszakát a legeffektívebben végigmérni az óriás teleszkópokkal úgy, hogy ezek a műholdaknak a jelét kiszűrik, elkerülik, folyamatosan figyelik.
1: Mondhatni, hogy a legtöbb üzletben lehet kapni ilyen kisebb távcsöveket, csillagvizsgálókat. Mit tud egy ilyen otthoni távcső, de mondjuk mit láthat egy laikus, ha például ellátogat a csillagvizsgálóba és belenéz a távcsőbe? Tehát milyen égitesteket lehet megfigyelni?
0: Most én nem csak hazabeszélek, de mindenképpen azt javaslom, hogy még mielőtt otthonra, akár a karácsonyfa alá vesz az ember egy távcsövet, látogasson el akár hoznánk, vagy más csillagvizsgálóba, hogy képbe kerüljön, hogy mire lehet egyáltalán számítani. Mert hogy egy távcső azért nem egy olcsó mutatvány. Már egy előadás után vagyok, úgyhogy a fejszámolást azt most sajnos hanyagolnám, és csak forintban tudom mondani, szóval egy igen számos üzletben lehet már kapni kis távcsövet, de az a helyzet, hogy nagyjából 80-100 ezer forint az, ami alá nem érdemes adni. Mert hogy ahhoz olyan mechanika kell, olyan optika kell, hogy egyáltalán lehessen használni meg egy év múltán is, hogy az alatt mi se szoktuk ajánlni. A határ pedig a csillagoség. Millió forintos távcsövek is vannak olyan lelkes asztrofotósoknak, akinek ez nem csak a hobbi, hanem szinte az élete. A Szegedi Csillagvizsgáló ez egy picike intézmény, és ezt csillagászok, egyetemi hallgatók, középiskások, amatőr csillagászok, ezt unblock egy fiatalos csapat, így a szabadidőnkben tartjuk föl. Ez tényleg egy ízig-vérig szeretett projekt. Ennek ellenére a csillagvizsgálónak van egy óriási, hát két erőssége van. Egyrészt pont ez a közeg, ez a nagyon barátságos és szaktudással felvértezett csapat. Másrészt pedig, hogy a teleszkópok, azok bátran állíthatom, az világon bármely bemutató csillagvizsgálónak a becsületére válna. Több közepes méretű távcsőnk van, hordozhatóak, ezek akár 15-25 cm átmérőjűek, ez a távcsőeknek a legfontosabb paraméter, milyen széles a tubus, hiszen ez mutatja meg, hogy milyen halvány objektumokat tud még megfigyelni. Speciális naptávcsőink, amivel napfelszíni aktivitásait tudjuk megmutatni, asztrofotós távcsőek, amelyekkel meg is tudjuk örökíteni mindezeket, és aztán ott lapul a kupolában a Szegedi 50-esnek becézett nagy távcső, aminek a főtükre már fél méter átmérőjű, fókusz hossza, hogyha esetleg hallgatóságban megbújnak lelkés amatőr csillagászok, neki mondom, a fókusz hossza pedig 4,5 méter. Ez a két paraméter azt jelenti, hogy egyszerre nagyon halvány dolgokat is meg tud mutatni, és egyszerre nagyon nagy nagyítást, tehát akár 4-500-szoros nagyítást is ki lehet belőle hozni. Ja, igen, és ami nagyon fontos, hogy ebbe pedig bármely látogatónk belenézhet, csak a derült időt kell kiszurkolnia, de már egyre több borult idős programunk is van, és kis távcsövegre, nagy távcsövegre, saját szemünkkel belenézünk, és mindent megmutatunk. Csillagok, csillagrendszerek, gömbhalmazok, galaxisok, haldokló csillagok, ledobott burkai, születésben lévő csillagrendszerek, és hát a nagy kedvencek azok pedig a bolygók. Jupiter, Szaturnusz, Vénusz, ezért jönnek elsősorban a látogatók, nem a mi beszélőkénk miatt, attól tartok, és ebben a tekintetben Hát tényleg,

0: Szerintem világszínvonalú dolgokat tudunk mutatni.
1: Nagyon izgalmasan hangzik, és szerintem mindenképp, aki most hallgatja ezt a beszélgetést, az majd látogasson el a csillagvizsgálóba is, nézze meg, hogy ott milyen lehetőségek vannak. Különben szerveznek-e különböző programokat? Akár tematikus eseményekre gondolok.
0: Igen, így igyekszünk részben azért is, hogy a csillagvizsgálónak hírét vigyük, részben pedig azért, mert minket is mindig felvillanyoz egy-egy új együttműködés, szóval igyekszünk szegedi meg környékbeli szervezetekkel is együttműködni, szegedi mozival együttműködni, filmvetítésekkel, egybekötött távcsöves bemutatókat tartani, állatmenhelyekkel, macskamenedékkel együttműködve megpróbálni forszírozni egy cicák és csillagok programunk keretében. Macskákkal összefüggésbe hozható konstellációkról és csillagászati eseményekről beszélünk, hogy ez támogatni ezeket a szervezeteket a Füvészkerttel, amelynek a szomszédságában található a szegedi csillagvizsgáló, és számos éjszakai programmal működünk együtt. Úgyhogy rengeteg ötletünk van, tipikusan a legnagyobb erőforrás hiány, ahhoz képest, hogy ez egy picike intézmény, általában nem is a pénz, hanem az idő. Mert hogy hiába vagyunk a 15-20-an, lelkes csillagászok, csillagászpalánták, hogyha ezt a szabadidőnkben tudjuk csak csinálni, és akármekkora szerelemprojekt ez számunkra, egyszerűen nem tudjuk még egy évben se beleszuszakolni az összes kreatív vitásunkat és terveinket, de folyamatosan készülünk újdonságunkkal. Az idei évnek például az új szenzációja, vagy amit igyekszünk folyamatosan fejleszteni, az egy meteorház, hogy a kis csillagvizsgó mellé egy kis konténerházat emeltünk, és azt dekoráltuk ki, ennek a belsejébe telepítettük át a meteorit gyűjteményeket, kézbe lehet venni, mikroszkópon keresztül meg lehet nézni, és ez nagyjából az év végére teljesen elkészül, ez tényleg egy olyan kis égköve lesz a csillagvizsgálónak, amit bátran tudunk ajánlni. Na és ez például már egy időjárás független program lesz, szóval nyugodtan lehet tervezni Szegedre az utat bármelyik péntek este. Fantasztikus dolgokat tudunk mutatni.
1: Elengedhetetlen, hogy megkérdezzem, hogy egy csillagásznak van-e kedvenc csillagképe?
0: Hát, van. Van már csak azért is, mert amikor ennyi ideig foglalkozik az ember valamivel, és ennyi ideig beszél róla, akkor involválódik érzelmileg. Igen, pont így a nyár végi égbolton a fejünk fölött lehet látni a Cygnuszt, a hattyú csillagképet. És az több szempontból is nagyon szép és praktikus. Egyrészt tényleg egy szárnyait kitáró és nyakát előre nyújtó repülő hattyúmadár emlékeztet. A fartolától az egyik legfényesebb nyári csillag, a Deneb alkotja, a fejét alkotó Albireo egy gyönyörű színes kettős csillag, távcsöves célpont, kijelöli a tejútnak a sávját, és mikor a perszédákat nézünk és kifekszünk a csillagos égbolton, akkor ez pont a fejünk fölött ragyog az éjszakai órákban. Szóval, ja, kívánom mindenkinek, hogy fedezze föl a perszélákat és a hattyú csillagképet, mert hát erről szól a csillagászat, nem csak a száraz tudományról, hanem arról, hogy fölfedezzük a kozmoszt a saját szemünkkel.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Barna Barnabás csillagásznak, további sikeres munkát kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Puff! Haver, figyelj!
5: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
6: Hey, de széles jó kedvem van!
7: Rádió Diszkó.
8: A műsoretető Kis János.
9: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
5: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
11: Vollare, hajkó, halaballa, gazdag lenne.
12: Ez kell ennek az országnak.
11: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, meg ilyet, meg takataka.
7: Rádió Diszkó.
1: Ajánlót hallottak.
9: A cipvideket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
0: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Nosztalgiázzon velünk
3: a régi zenék hullámhosszán.
4: A régi zenék hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.
2: Ahol
3: a régi zenék szólnak.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 70-es években.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Reklámot hallottak.
2: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Súlyos közlekedési baleset történt Bácskosútfalva közelében. Sajtóértesülések szerint a baleset 13 óra 45 perc körül történt a Topolyát és Bácskosútfalvát összekötő úton. Az első információk szerint három személygépkocsi ütközött össze, egy ember életét vesztette. A helyszínelés folyamatban van, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Dobravka Gyédovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét. A NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-2027-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Kilerdzsics oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb szeptember második hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a harmadik vagy további gyermekként nevelkedő diákok jogosultak. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban, erről döntött a mai ülésen. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg. A kedvezőtlen időjárás miatt a dohánytermés is elmarad a tavalyitól Vajdaságban. A betakarítás már javában zajlik, a termelők szerint azonban a hozam 20-25%-kal is csökkenhet, az öntözés ellenére is. Pozitívum, hogy a felvásárlási ár nem változott a tavalyihoz képest. Az első osztályú száraz dohány kilogrammjáért valamivel több mint 500 dinárt fizetnek a gyárak.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén továbbra is 30 fokot mérnek, holnap is sok napsütésre van kilátás. Hajnalban 17, napközben 33 fok körül alakul a csúcsérték.
1: Aktuális.
7: Aktuális.
1: Érdekes.
7: Érdekes.
1: Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A régi zenék otthona.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusügy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, valamint 064 161 06 25. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falu gazdászirodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
5: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Híradó.
7: 35 tűz aktív Szerbiában, több házat is evakuálni kellett, a szél is nehezíti a munkát. Szeptember közepéig minden érintett diák megkaphatja az ingyenes tankönyveket. A dohánynak sem kedvezett az asszály. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Szerbiában továbbra is 35 nyílt téri tűz aktív, a legnehezebb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol két nagyobb gócponttal küzdenek a tűzoltók. A helyzet az elmúlt napokhoz képest stabilabb, nyílt láng már nincs, azonban az erős szél és a nehezen megközelíthető homokos, sűrű növényzettel borított terep továbbra is nehezíti a munkát. A térségben több mint 500 ember vesz részt. A védekezésben a szerb erők mellett román és német tűz valamint külföldi helikopterek is bekapcsolódtak a munkába. Magyarország egy 12 fős tűzoltó különítményt ajánlott fel segítség gyanánt. Loboda Árpád beszámolója.
8: A tűz eddig mintegy 4000 hektárt érintett, ebből körülbelül 3900 hektár erdőterület. Ugyanakkor a környező településeket sikerült megvédeni, és nem jelentettek emberáldozatot vagy leégett épületeket. A védekezés továbbra is nehezíti az erős kosava, amely a következő napokban is jelentős lehet. A Stolovi-hegységben, Krájevó közelében továbbra is ég a tűz. A lángok mintegy 200 hektárt érintettek, és a védekezés már 21 napja tart. A tűzoltók három oldalról megfékezték a lángok terjedését, a Krájevó felé eső rendkívül meredek területen azonban egyelőre nem sikerült teljesen elvágni a tűzútját. A munkát itt is az erős szél, a sűrű füst és a nehezen járható terep nehezíti, miközben a tűzoltók biztonságára is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapadék ellenére továbbra is több tucat nyílt téri tűz aktív Szerbiában, a legnehezebb helyzet pedig továbbra is a Deliblati homokpusztán van. A tűz csaknem 4000 hektárt érintett a területen, a tűzoltók, önkéntesek és a helyi lakosság folyamatosan dolgozik a lángok megfékezésén. A helyzet a szerbiai katasztrófa védelem szerint stabilabb, ugyanakkor a tűz továbbra sem szűnt meg, ezért a helyszínen a légi egységek is folytatják a munkát. A szerb belügyminisztérium helikopterei mellett uniós repülőgépek is részt vesznek az oltásban, míg a korábban bevetett orosz Iljusin tűzoltó repülőgép eddig 22 alkalommal avatkozott közbe, és közel 1 millió liter vizet juttatott a lángokra. A repülőgép 3 napon át a Deliblati homokpusztán oltott, majd a Stolovi hegyen is bevetették, ahol továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni, bár a helyzet jelentősen javult az előző napokhoz képest. Amint egy 15 percig tartó gyenge eső átmenetileg lassította az égést és növelte a növényzet nedvesség tartalmát, de az erős szél továbbra is komoly akadályt jelent a Stolovi hegyen. A Deliblati homokpuszta helyreállítása az oltás után sem kezdődhet azonnal. A szakértők szerint először részletesen fel kell mérni a károkat, el kell távolítani a kiégett és félig elszenesedett fákat, majd meg kell várni, hogy a talaj stabilizálódjon és a homok lehűljön. Egyes területeken a természetes regenerációt kell előnyben részesíteni, máshol viszont újraerdősítésre lesz szükség. A füves és cserjés növényzet néhány év alatt helyreállhat. A fiatal akácerdők kialakulása az 5-10 év, a fenyvesekéhez pedig 10-20 év is szükség lehet. A teljes erdei ökoszisztéma helyreállítása azonban akár évtizedekig is eltarthat.
7: Dubravka Gyidovics Handanovic szerb energiaügyi miniszter szerint az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja-e a NISZ működéséhez szükséges engedélyt augusztus 28-a után. Közölte, hogy a szerb fél befejezte a tárgyalások ráeső részét, a NISZ átvételének lezárásához azonban a bankoknak amerikai engedélyekre van szükségük. A pénzintézetek ugyanis nem vállalják annak kockázatát, hogy az ügylet miatt másodlagos amerikai szankciók érintsék őket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az eddigi szankciós időszakban nem alakult ki üzemanyaghiány Szerbiában. A pancsevói finomító jelenleg napi 13 ezer tonna kőolajat dolgoz fel, ami az elmúlt egy év legmagasabb szintje. Mintegy 96 ezer általános iskolás tanuló számára biztosít ingyenes tankönyveket a 2026-27-es tanévre a szerb oktatási minisztérium. Iván Kilerdzsics oktatási miniszter helyettes szerint legkésőbb, szeptember második hetének végéig minden a programban résztvevő diák megkapja a tankönyveket. Az ingyenes tankönyvekre többek között a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei, a speciális oktatási programban résztvevő tanulók, a 8 nemzeti kisebbség valamely nyelvén tanulók, valamint a harmadik vagy további gyermekként nevelkedő diákok jogosultak. A támogatásban részesülhetnek továbbá azok a tanulók is, akik egyik szülőjüket elvesztették, illetve akik bizonyos egészségügyi problémák miatt megfelelnek a feltételeknek. Kilerdzsics hangsúlyozta, hogy az ingyenes tankönyvek jelentős segítséget jelentenek a szülőknek a tanévkezdéssel járó kiadások enyhítésében. A tartományi kormány 50 ezer segélycsomagot biztosít a rászorulóknak Vajdaságban, erről döntött a mai ülésen. Az élelmiszer és higiéniai termékekből álló segélyt az árutartalékok igazgatóságán keresztül biztosítják a szociálisan veszélyeztetett lakosság számára Vajdaság 37 községében. A segélycsomagok összértéke 142 millió dinár. A támogatást a leginkább rászoruló polgárok kapják. A csomagok kiosztását a helyi önkormányzatokkal együttműködésben szervezik meg. Szeptember 1-től digitális árlistát kell közzétenniük a nagyobb szerbiai kereskedőknek. Az új szabály azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek éves bevétele meghaladta a 3 milliárd dinárt. Az árakat nem csak az üzletekben, hanem a kereskedők internetes oldalain és a nyilvános adatok portáján is fel kell tüntetni és minden változáskor frissíteni. A korábbi árakat is megőrzik, így a vásárlók követhetik az árváltozásokat és könnyebben kiszűrhetik a megtévesztő akciókat. A rendelkezésre elsősorban olyan alapvető termékekre vonatkozik, mint a cukor, az étolaj és a tej, emellett a csecsemőknek szánt termékekre és az állateledelekre is kiterjed. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye az árakat, megkönnyítse a vásárlók tájékozódását, valamint hozzájáruljon a piaci verseny erősítéséhez, mondta Veszna Perincsit, a Köztársasági Fogyasztóvédelmi Egyesület munkatársa.
3: Augusztus 2-án teljes egészében hatályba lépett az új fogyasztóvédelmi törvény, amelynek 6. cikkeje pontosan meghatározza, hogy a kereskedőknek minden egyes üzletükben világos, egyértelmű, könnyen érthető, jól olvasható és nem megtévesztő módon kell feltüntetniük az árakat, mind az egységárakat, mind pedig az eladási árakat. Ezeket az árakat a saját internetes oldalukon is közzé kell tenniük. Ez új előírás. Az adatokat valós időben frissíteniük kell, továbbá közzé kell tenniük a nyilvános adatok portálján is, vagyis fiókot kell létrehozniuk, és ott is fel kell tüntetniük ezeket az adatokat. Mindezt pontosan szabályozni kell, ahogyan azt maga a törvény is előírja a 6. cikkelyben, mégpedig az árak közzétételének feltételeiről, tartalmáról és módjáról szóló rendelettel.
7: Kevesebb terméshozam várható a dohány esetében is Magyar Kanizsa községben. Az aszályos, csapadékmentes időjárás ennek a növénynek sem kedvezett. A betakarítás már nagyban folyik, a felvásárlási ár nem csökkent a tavalyihoz képest, viszont 20-25%-kal kevesebb lesz a termésmennyiség. Fejős Ornella tudósít.
6: Szépen haladnak a dohány betakarításával Kispiac határában. Almási Tibor és családja már évek óta dohánytermesztéssel foglalkozik. Több holdon termesztik a növényt. Mint mondják, a jelenlegi helyzetben talán még ezt éri meg palántálni. Eldobás nincs, ha pedig jégverés éri, akkor is felvásárolja a gyár. Az elmúlt évek alatt a család munkások segítségével, de gépesített módszer mellett próbálják felaggatni a növényt. Itt már nem szednek ajdohányt. Almási Klárát, termelőt hallják.
9: Hogy egy géppel, traktorral kivágják, mi főpakoljuk a kocsira, és aztán akasszuk fel a drótra a dohányszárat.
6: Egy nap mennyi, mekkora munkamennyiséget tudnak elvégezni?
9: Hát most mi sorszámra szoktuk számolni ki. Most például egyik nap, amikor bírjuk, 8 óra hosszás munkába 16 sort bírunk megcsinálni.
6: A munka márciusban kezdődött a dohánymag elvetésével, majd szépen lassan a palánta kiültetésével, míg a növény szedése augusztus közepe táján indult el. Annak érdekében, hogy megnőjön, a levelei pedig szép nagyok legyenek, locsolni kellett minden parcellát. Almási Tibor, termelő.
10: Nem volt kecses az időjárás hozzánk az idei évbe, mert kipalántálás után nagyon-nagyon keveset ázott meg. Kaptunk ilyen 5-6-10 liter esetleg, de az nagyon-nagyon kevés, úgyhogy másnapra a szél felszállította.
6: A dohány felvásárlási ára nem lett kevesebb, viszont idén valamelyest kisebb hozamra számítanak. Mint mondják, legalább 20-25%-kal. Az első osztályú dohány kilogramonkénti ára szárazon 500 dinár körül mozog. Tette hozzá a termelő.
10: Meg voltunk vele elégedve, de szerintem az idei is körülbelül ugyanaz fog lenni, mint a tavaly, de hát most egy kicsikét szerintem a mennyiség lesz kevesebb.
6: Mennyire reális ez az ár?
10: Hát szerintem tűrhető a többi kultúrához viszonyítva, mert lássuk itten, hogy a kukorica, árpa, buza, azok is, hogy visszamenőleg 10-10 éve ugyanazok vannak, a dohány ez egy kicsikét variálódik.
6: A dohány betakarítása még napokig eltart majd, a bálázásra pedig majd november környékén kerül sor, de ez az időjárástól is függ.
7: A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely zajlik Zentán. A Bunyevác kultúra napjai Bajmokon. Jönnek a részletek. 83 éves korában elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író, a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. Az író szerda reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg, közölték hivatalos Facebook oldalán a család kérésére. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, íróként, drámaíróként és esszéistaként vált ismerté. Korábban fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Legismertebb művei közé tartozik az Egy családregény vége, az Emlékiratok könyve, a Saját halál, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Munkásságát számos magyar és nemzetközi elismeréssel díjazták. 2003-ban megkapta a Franz Kafka díjat, 2026-ban pedig a Németországi Szövetségi Köztársaság egyik legmagasabb állami kitüntetésével ismerték el. Zenta ad otthont idén a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozó és kulturális műhely elnevezésű ötnapos szakmai és közösségi programnak. Az esemény helyi szervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. A programban több mint 50 a Kárpát-medence különböző régióiból érkező magyar ajkú fiatal vesz részt. A rendezvény a Magyarországi Nemzeti Kulturális Alap és a Szerbiai Művelődési Minisztérium támogatásával valósul meg. Fejős Ornella és Vajtai Viktória riportja.
11: Az idei Kultivál a Rákóczi emlékévhez is kapcsolódik, hiszen 2026-ban második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük. A fiatalok többek között erről is hallhattak előadást, emellett a szervezők olyan programokat is kínáltak, amelyek a résztvevők személyes és szakmai fejlődését, valamint a későbbi boldogulását segítik. Pavlik Erik Lendvai és Bazsó Rózsa Renáta erdélyi résztvevő.
12: Diák színjátszó csapattal jöttem. Tegnap volt az előadásunk a Békéhez örökkel, a Dobronaki Diák színpaddal. Tegnap volt az előadásunk, de azon kívül még részt vettünk városnézésen, Zentán.
13: Én gyerekekkel foglalkozom, és azért örülök, hogy eljöhettem egy ilyen eseményre, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent hazavihetek a csoportom és az óvodai programokba, leegyszerűsítve persze.
11: A Kultivál egy olyan vándorjellegű Kárpát-medencei találkozó, amely évek óta összekapcsolja a magyar közösségek fiataljait és kulturális szereplőit. A mostani program középpontjában a közösségépítés, a kulturális örökség, a fiatalok szerepvállalása, valamint a Kárpát-medencei összetartozáson áll. Virág Kis Anita, szervező.
14: Igyekeztünk a program sorozatot úgy összeállítani, hogy szakmailag íve legyen neki. Az első napon játékos foglalkozás, ismerkedtünk egymással, a második napon inkább már belekóstoltunk egy picit gondolati szinten a szakmai dolgokba, utánpótlás nevelés, a közösségek bevonása, illetve az ifjúságoknak a bevonása a közösségi munkában és a közösségi részvételben.
11: Az eseményt 2015-ben szervezték meg először, Zentán pedig legutóbb 2018-ban. Idén ismét a város ad otthont a Kultiválnak, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében. A rendezvényen több mint 50 fiatal vesz részt, akik a Kárpát-medence különböző régióiból érkeztek. Kormányos Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója és a program koordinátora.
15: Közös gyökerekkel rendelkeznek ezek a fiatalok, hiszen most magyar anyanyelvű határon túlról és anyaországból érkező 17 és 25 év közötti fiatalokról van szó, akiknek a házigazdái lehetünk. Tehát közös anyanyelven rendelkeznek, közös gyökerekkel, kulturális gyökerekkel, ugyanakkor mindenkit a saját közegében a határon túl más-más hatások érnek.
11: A program pénteken ér véget, addig azonban a fiatalok Szabadkára is ellátogatnak majd, és táncházat is szerveznek nekik.
7: Több mint 30 fiatal vesz részt az Óz Élmény Műhely nyári táborában, amelyet idén első alkalommal szerveztek meg a magyarkanizsai cserkésztelepen. A jutalomtáborban az 5., 6. és 7. osztályt kitűnő eredménnyel befejező diákokat várták. A tartalmas programok között közösségi foglalkozások, sport és játékos tevékenységek, természettudományos kísérletek és kreatív műhelyek is szerepelnek. A fiatalok emellett különböző szakmákkal és pályákkal is megismerkedhetnek. A szervezők célja, hogy a résztvevők közül minél többen később is bekapcsolódjanak a Magyar Kanizsai Ifjúsági Iroda munkájába, és aktív tagjai legyenek a közösségnek. A tábor teljes költségét a Magyar Kanizsai Önkormányzat biztosítja. Bunyevác Kultúra napjai elnevezéssel kétnapos rendezvénysorozatot tartanak Bajmokon augusztus 28-án 19:30-tól. A program kulturális műsorral, gasztronómiai fesztivállal, főzőversennyel és esti szórakoztató műsorral várja az érdeklődőket. A nyitónapon mutatják be az Ivan Antunovics püspök és író életéről és a Bunyevác hagyományok megőrzéséért végzett munkájáról szóló dokumentumfilmet, ismertette sajtótájékoztatón Bránkó Pokornics szervező.
16: Külön ki kell emelnem, hogy a film számtalan dokumentumot tartalmaz az ő életéről. Az alkotók sok dokumentumot gyűjtöttek Magyarországon, mert főleg ott élt és dolgozott, valamint Kalocsán is, ahol a helyi múzeumban is jelentős mennyiségű adatot őriznek róla. Természetesen felhasználták a Szabadkai Városi Múzeum, a Szabadkai Történelmi Levéltár és az olvasók rendelkezésére álló anyagait is.
17: Sport.
7: Dusan Lajović bejutott a US Open selejtezőjének második fordulójába. A szerb teniszező első mérkőzésén a dél-koreai Kwon Sun-woo ellen lépett pályára. A találkozó 1-1 megnyert szettet követően szakadt félbe, a harmadik játszmában pedig Lajović 3-1-re vezetett, amikor ellenfele jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Az ATP világranglista 167. helyén álló Lajović a selejtező következő fordulójában a spanyol David Jordá Sáncisszal mérkőzik meg, aki jelenleg 25 helyjel áll mögötte a világranglistán. A pontos idő 16 óra 18 perc, híradónkat hallották.
17: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén továbbra is 30 fokot mutat a hőmérő. Csütörtökön, azaz holnap, sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé felfrissül viszont a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul. Délutára 30 és 33 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Bíró Tamara érkezik friss információkkal. A viszonthallásra!

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a hét napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel Médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajókat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: a rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

Frank Sinatra, Louis Armstrong. Legendák a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban. A legendák nálunk szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: A régi magyar zenék hullámhosszán Német Lehel,
1: Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egy kis kutyát.
1: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: monsieur.
1: Au revoir, petit.
2: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Az interneten is.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.

0: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Itt állunk a csigelem madár mulató előtt. Micsoda buli lehet benn. Gyerekek! Vagy nézzünk be, kukacsunk be.
1: A vár, a vadász, ezt önhívted, nem is él.

0: Naplex szebb dallamai.
1: A Naplex szebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A 100.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte. But I've still got the blues
1: for you. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Ha blues a kedve.

0: Yeah. And women, nightlife, wrecked my life. Whiskey, whiskey, and nightlife, and women, done wrecked my life.
1: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
2: Ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Esti koktél. Esti koktél.

A gitár zene szerelmeseinek szól. A zene a 107,1-en. Igazi zenei csemegék a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: a 107,1 a gitár igazi királyai játszanak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A klasszikus futamoktól a modern akkordokig.

expenses.

0: Ezüstes húrok, ezüstes húrok, ezüstes húrok, ezüstes húrok.
1: És a zsenik,
0: akik megszólaltatják őket.
1: A gitár most önnek sír.
0: A 107,1-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió. A ritmus a vérünkben.
1: És neked benne van a bugi a lábadban.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez

0: A nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

His éjjű zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljébe,
0: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
2: a 107,1-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Exiuslágerek. A 107,1 MHz.